0: és érvényben lévő szerződésekben foglaltak szerint történik. Új adatok láttak napvilágot egy átfogó genetikai vizsgálat eredményeként a déli Kárpátokban élő farkasállományról. Az eredmények szerint a vadállatok falkái átrendeződtek, csökkent az állomány sűrűség és felgyorsult a társas viszonyok változása. Jó hír ugyanakkor, hogy a farkasok nem kereszteződtek kóborkutyákkal. A friss eredmények szerint a térségben korábban ismert 6 nagy farkas család 9 kisebb falkára esett szét. Vándorló magányos egyedeket is kimutattak, ami azt igazolja, hogy nagy távolságokon át is lehetséges a genetikai csere. A farkasok naponta átlagosan 20 kilométert is megtehetnek. A szakemberek legnagyobb aggodalma a társas stabilitás gyengülése. A farkas alapvetően monogám faj. A kutatók mégis azt tapasztalják, hogy a megfigyelt 9 családból 8-ban szinte évente cserélődött a szaporodó pár. Mert az egyik fél eltűnt, vagy mással pótolták.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újabb drágulási hullám éri el az élelmiszerboltok polcait. A nagyváradi gyógyszertárakban megjelent az idei szezonra készült influenza elleni oltóanyag. Az ingyenes vagy támogatott vakcinára jogosultak már kérhetik az ehhez szükséges receptet a házi orvosuktól. A hazai fiatalok 70%-a naponta többször is fogyaszt édesített italt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Úgy tűnik, az élelmiszerdrágulásnak még nincs vége. Októbertől a tejtermékek és a húsok ára is tovább húzhat felfelé. A termelők szerint a megugró energia, üzemanyag és csomagolási költségek mellett már egyre nehezebb tovább halasztani a drágítást. A legnagyobb áremelkedés a tejtermékeknél várható. A sajt esetében akár 8%-os is lehet a drágulás, míg a húsipari termékek ára 3-4%-kal emelkedhet. Kongatja meg a vészharangot a news.ro elemzése. A szolgáltatások esetében akár egy 20%-os áremelkedéssel is számolhatunk. A ruházati cikkek, az elektronikai termékek és a háztartási gépek esetében pedig 10%-os drágulásra készülhetünk. Elemzők szerint az áremelések olyanok, mint egy gumiszalag. Ha túl erősen húzzák, elszakad. Vagyis a túlzott drágítás végül eladhatatlan termékekhez vezethet. Megjelent az idei szezonra készült influenza elleni oltóanyag a nagyváradi gyógyszertárakban. Azok, akik jogosultak az ingyenes vagy támogatott vakcinára, már kérhetik az ehhez szükséges receptet a házi orvosuktól. A támogatási rendszerben 100%-osan térített influenza oltásra jogosult minden 6 hónaposnál idősebb, de 19 év alatti gyermek, illetve fiatal felnőtt. A várandós nők, a 65 év felettiek, valamint az egészségügyi és egészségügyi kisegítő személyzet. Ugyancsak ingyenesen kaphatják meg a vakcinát a 19 és 65 év közötti krónikus betegek. A jogosultaknak az orvos írja fel a támogatott receptet. Az influenza elleni oltást nem csak orvosnál, hanem az erre engedéllyel rendelkező gyógyszertárakban is be lehet adatni. Egy a romániai 15 évesek körében végzett felmérés szerint a fiatalok 70%-a naponta többször is fogyaszt édesített italt. Ennek ellenére a cukrozott üdítőkről általában csak akkor esik szó, amikor az orvos túlsúlyt állapít meg. Bár a család az az elsődleges közeg, ahol kialakulnak a táplálkozási szokások, a gyerekek választásait az is alakítja, mihez jutnak hozzá az iskolában, mit vesznek a barátaik, és mennyibe kerülnek az egyes italok. A romániai adatokból az is látszik, hogy a kedvezőtlen táplálkozási szokások nem a kamaszkorral kezdődnek, és nem is érnek véget vele, hiszen az ország egészség profilja szerint a felnőttek mindössze 38%-a eszik naponta gyümölcsöt, a zöldséget pedig 37%-uk. A 15 éveseknél még alacsonyabb arányt mértek. Ezek a számok önmagukban nem magyarázzák az üdítők népszerűségét. Az viszont jelzik, hogy a gyerekek étrendjéről, a családok étkezési szokásaival együtt érdemes beszélni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újabb drágulási hullám éri el az élelmiszerboltok polcait. A nagyváradi gyógyszertárakban megjelent az idei szezonra készült influenza elleni oltóanyag. Az ingyenes vagy támogatott vakcinára jogosultak már kérhetik az ehhez szükséges receptet a házi orvosuktól. A hazai fiatalok 70%-a naponta többször is fogyaszt édesített italt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Úgy tűnik, az élelmiszerdrágulásnak még nincs vége. Októbertől a tejtermékek és a húsok ára is tovább húzhat felfelé. A termelők szerint a megugró energia, üzemanyag és csomagolási költségek mellett már egyre nehezebb tovább halasztani a drágítást. A legnagyobb áremelkedés a tejtermékeknél várható. A sajt esetében akár 8%-os is lehet a drágulás, míg a húsipari termékek ára 3-4%-kal emelkedhet. Kongatja meg a vészharangot a news.ro elemzése. A szolgáltatások esetében akár egy 20%-os áremelkedéssel is számolhatunk. A ruházati cikkek, az elektronikai termékek és a háztartási gépek esetében pedig 10%-os drágulásra készülhetünk. Elemzők szerint az áremelések olyanok, mint egy gumiszalag. Ha túl erősen húzzák, elszakad. Vagyis a túlzott drágítás végül eladhatatlan termékekhez vezethet. Megjelent az idei szezonra készült influenza elleni oltóanyag a nagyváradi gyógyszertárakban. Azok, akik jogosultak az ingyenes vagy támogatott vakcinára, már kérhetik az ehhez szükséges receptet a házi orvosuktól. A támogatási rendszerben 100%-osan térített influenza oltásra jogosult minden 6 hónaposnál idősebb, de 19 év alatti gyermek, illetve fiatal felnőtt, a várandós nők, a 65 év felettiek, valamint az egészségügyi és egészségügyi kisegítő személyzet. Ugyancsak ingyenesen kaphatják meg a vakcinát a 19 és 65 év közötti krónikus betegek. A jogosultaknak az orvos írja fel a támogatott receptet. Az influenza elleni oltást nem csak orvosnál, hanem az erre engedéllyel rendelkező gyógyszertárakban is be lehet adatni. Egy a romániai 15 évesek körében végzett felmérés szerint a fiatalok 70%-a naponta többször is fogyaszt édesített italt. Ennek ellenére a cukrozott üdítőkről általában csak akkor esik szó, amikor az orvos túlsúlyt állapít meg. Bár a család az az elsődleges közeg, ahol kialakulnak a táplálkozási szokások, a gyerekek választásait az is alakítja, mihez jutnak hozzá az iskolában, mit vesznek a barátaik, és mennyibe kerülnek az egyes italok. A romániai adatokból az is látszik, hogy a kedvezőtlen táplálkozási szokások nem a kamaszkorral kezdődnek, és nem is érnek véget vele, hiszen az ország egészségprofilja szerint a felnőttek mindössze 38%-a eszik naponta gyümölcsöt, zöldséget pedig 37%-uk. A 15 éveseknél még alacsonyabb arányt mértek. Ezek a számok önmagukban nem magyarázzák az üdítők népszerűségét. Az viszont jelzik, hogy a gyerekek étrendjéről a családok étkezési szokásaival együtt érdemes beszélni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia lakossága egyelőre még fiatalabbnak számít az uniós átlagnál, de a számok azt mutatják, hogy az ország gyorsabban öregszik, mint Európa. Október végéig zajlik a nagyváradiak tájékoztatása a digitális ökoszigetek használatáról. Változik a romániai farkasfalkák viselkedése. Eltűnőben a kutya-farkas hibrid egyedek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyelőre még fiatalabbnak számít Románia lakossága az uniós átlaghoz képest. A számok azonban azt mutatják, hogy az ország gyorsabban öregszik, mint Európa. Sőt, az átlag életkor egy ponton már meg is haladta az uniós szintet. 2012-ben a romániai lakosság átlag életkora 40,1 év volt. Az Európai Uniói 41,9, vagyis majdnem 2 év volt a különbség. 2022-re ez 1 évre csökkent. Már a Románia medián életkora már elérte a 44,4 évet, ami pontosan annyi, amennyi az uniós érték volt 4 évvel ezelőtt. Romániában 3,9 millió 65 éves vagy annál idősebb ember él. Ez az állandó lakosság 20,5%-a. A demográfiai öregedési index alapján 100 fiatalra csak nem 136 idős jut. Az idősek között a nők vannak jelentős többségben. A 65 év feletti nők száma 2,3 millió. Tehát majdnem minden negyedik nő idős. Ugyanakkor az Európai Unió lakossága is gyorsan öregszik. Az Eurostat adatai szerint az uniós medián életkora 2005-ös 39,6 évről 44,9 évre emelkedett. Október végéig zajlik a nagyváradiak tájékoztatása a digitális ökoszigetek használatáról. A találkozók célja, hogy mindenki megismerje az új rendszer működését, és megfelelően használja a szelektív hulladékgyűjtőket. A Városháza munkatársai az ökoszigetek használatának bemutatása mellett arra is felhívják a figyelmet, hogy az új rendszer több korábbi hulladékgyűjtési szokás megváltoztatását is jelenti. A digitális ökoszigetek használata jelenleg nem jár külön díjjal minden egyes nyitás után. A hulladékdíjban egyelőre nincs változás. A lakók ugyanis nem a konténerek behelyezett mennyiség után fizetnek. A díjszabás továbbra is a lakótársulásokkal korábban megkötött, jelenleg is érvényben lévő szerződésekben foglaltak szerint történik. Új adatok láttak napvilágot egy átfogó genetikai vizsgálat eredményeként a déli Kárpátokban élő farkasállományról. Az eredmények szerint a vadállatok farkái átrendeződtek, csökkent az állomány sűrűség és felgyorsult a társas viszonyok változása. Jó hír ugyanakkor, hogy a farkasok nem kereszteződtek kóborkutyákkal. A friss eredmények szerint a térségben korábban ismert 6 nagy farkas család 9 kisebb farkára esett szét. Vándorló magányos egyedeket is kimutattak, ami azt igazolja, hogy nagy távolságokon át is lehetséges a genetikai csere. A farkasok naponta átlagosan 20 kilométert is megtehetnek. A szakemberek legnagyobb aggodalma a társas stabilitás gyengülése. A farkas alapvetően monogám faj. A kutatók mégis azt tapasztalják, hogy a megfigyelt 9 családból 8-ban szinte évente cserélődött a szaporodó pár, mert az egyik fél eltűnt, vagy mással pótolták.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, és ez ma sem jelent mást, mint hogy kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, és hát a mai adásban is tenni fogunk róla, hogy könnyebb legyen az ébredés, és hogy lendületesebb legyen a napotok, úgyhogy tartsatok velünk itt a 89,6-on, ahon folyamatosan érkeznek nektek a legkirályabb slágerek.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Így van, kellemes napot mindenkinek, 6 óra 14 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, és hát igen, a kellemes nap az az időjárás tekintetében is garantált, úgy néz ki, hogy folytatódik a nyárias idő, igaz, október elején tartunk már bőven, de még mindig ilyen 25 fok felett lehet a maximum hőmérséklet a délután folyamán, köszönhetően annak, hogy csodás napsütéses időnk lesz ma is. Így a reggeli órákban nyilván még kicsit hűvösebb van, jelen pillanatban csak 10 fok körül mérhetünk, de óránként ez változni fog, olyan 8 óra után már intenzíven fog emelkedni a hőmérséklet, és természetesen a napsütésnek köszönhetően csapadékra biztosan nem kell számítani, mint ahogyan fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket. Engem viszont nyugodtan lehet terhelni infókkal a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottan eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom a tovább

0: halál.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Hello Nagyvára, 6 óra 25 perckor, ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig ellát benneteket a legfontosabb tudnivalókkal, például most arról, hogy a külföldön ledolgozott évek is beleszámíthatnak a nyugdíj jogosultsághoz szükséges szolgálati időben, ha valaki Romániában is más uniós országban is dolgozott. A szolgálati időket szükség esetén összeadják, a nyugdíjat azonban minden érintett állam külön állapítja meg és fizeti, akár eltérő időponttól. A nyugdíjpénztár közösségi nyugdíjnak nevezi azokat a nyugdíjjogosultságokat, amelyeket olyan személyek esetében állapítanak meg, akik több tagállamban is biztosítási időt szereztek. Az uniós koordinációs szabályok a tagállamok mellett Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára és Svájcra is kiterjednek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki önmagában a Romániában ledolgozott évei alapján nem rendelkezik a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel, figyelembe veszik a másik érintett országban igazolt biztosítási időszakokat is. Ha például valaki 4 évet dolgozott egy olyan országban, ahol legalább 5 biztosítási év szükséges a nyugdíjjogosultsághoz, de előtte vagy utána hosszabb ideig Romániában dolgozott, a romániai időszakot is figyelembe kell venni annak eldöntésekor, hogy teljesíti-e a jogosultsági feltételt. Ettől azonban a két országban szerzett szolgálati idő nem olvad össze, egyetlen nyugdíja minden állam a saját rendszerében megszerzett időszak alapján fizeti a rá első részt, mi pedig

0: Post Malone és Morgan Wallen, és tőlük az I Had Some Help, és hát az önkormányzat munkatársai is igyekeznek segítséget nyújtani nekünk, ugyanis folytatódik Nagyváradon a lakók tájékoztatása a digitális ökoszigetek használatáról. A Városháza munkatársai október 6-a és 8-a között Váradőrsiben a Szelkemilor és a Kázáván utcák, valamint az Aradi út környékén találkoznak a lakótársulások képviselőivel. A cél, hogy ismertessék a szelektív hulladékgyűjtés új rendszerének működését. Ma a Szelkemilor utcában, holnap pedig az Alexandru Kázáván utcában, 8-án, csütörtökön pedig az Aradi úton tartanak tájékoztatókat minden alkalommal délelőtt 10 órától. Az érintett lakótársulásoknak legalább egy képviselőt kell küldeniük a találkozókra, de az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy minél többen vegyenek részt. A résztvevőknek a korábban kiosztott belépőkártyákat is magukkal kell vinniük. Az érintett ökoszigetek október 12-től kezdenek működni, ekkor a hagyományos sárga és fekete kukákat is elszállítják. A tájékoztató és betanító kampány október végével folytatódik, és a tervek szerint Nagyvárad valamennyi lakótársulásának képviselőivel találkoznak majd. A városban összesen 367 digitális ökoszigetet alakítottak ki uniós, illetve PNRR forrásból. Az 5 különálló konténerbe a biológiailag lebomló, a vegyes háztartási, az üveg, a papír is, a karton, valamint a műanyag és fém hulladék kerül. Hozzátok pedig általunk természetesen a továbbiakban is.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

6 óra 48 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát képzeljétek, 10-ből 7-15 éves fiatal naponta többször is fogyaszt édesített italokat egy romániai felmérés szerint. Az azonban, hogy ki hogyan táplálkozik, nem csak a családon múlik, hanem az iskolai környezet, a baráti kör és az anyagiak is erősen alakítják. Érdekelne is bennünket, hogy nálatok mennyire gyakoriak az édesített italok. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, mi pedig addig is hozzuk nektek a titeket érintő legfontosabb információk.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, de mivel 7 óra van mindjárt, itt az ideje, hogy Petru Anita is leszállítsa nekünk a híreket, amiben többek között beszél majd nekünk arról is, hogy milyen időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben, a hírek után pedig majd újra egy zenei időszak veszi kezdetét, amelynek legelején a Do It Again érkezik Ray Dalton előadásában.
1: Interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. Bíróság elé került egy Bihar megyei anya, mert kivette gyerekeit az iskolából és otthoni oktatásban részesítette őket. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, és kibővített hatásköröket biztosított a Transelektrika hálózat irányítónak. A társaság súlyos egyensúlyhiány esetén drasztikus intézkedéseket is hozhat, beleértve az export csökkentését vagy leállítását, illetve a fogyasztás korlátozását. A krízis fő kiváltó oka továbbra is a Duna rendkívül alacsony vízállása. A piaci szabályozás miatt, amely előnyben részesíti a nap és szélenergiát, a hidroelektrika vízerőművei jobbára csak a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején kapcsolódnak be a termelésbe. A hivatalos előrejelzések szerint az ország energetikai sebezhetősége még jó ideig fennmarad. Bíróság elé került egy kétgyermekes Bihar megyei anya, akit azzal vádolnak, hogy akadályozta gyermekei hozzáférését a kötelező oktatáshoz. A nő 2023. szeptemberében kivette fiát és lányát egy Bihar megyei általános iskolából, majd egy külföldi magániskola által nyújtott otthoni oktatási lehetőséget vett igénybe. A belényesi ügyészség szerint a külföldi intézmény által kiállított dokumentumok ellenére ez az oktatási forma Romániában nem elismert, ezért a gyerekek 3 éven keresztül nem jártak az országban akkreditált oktatási intézménybe. Az ügyészség 2 rendbeli bűncselekményt állapított meg, az ügy pedig szeptember elején került a belényesi bíróság elé. A kötelező oktatáshoz való hozzáférés akadályozása a román büntető törvénykönyv szerint 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnyben tanyázunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a kávét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. A házon kívüli fogyasztás nem korlátozódik a kávézókra, ide tartozik az automatákból vásárolt kávé és a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról híres Olaszországban az emberek 72%-a az otthonában issza a világ legnépszerűbb meleg italát, aminél a magyarországi arány is alacsony. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változott. Romániában 1 évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között. Gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 10 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelző lámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál még ebben az órában is Hosszú Sanyival. Október 6-a kedd van, az aradi vértanúk emléknapja, de ez az a nap, amikor a Renáták is ünneplik a névnapjukat. Isten értesse őket, és persze a mai nap kérdése továbbra is él. Nálatok mennyire gyakoriak az édesített italok? Hívjátok, írjatok, kommenteljetek is, persze közben hallgassátok a Plusz FM-et, mert például ebben az órában elsőként Ray Dalton slágerét fogom lejátszani nektek.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, ahol a titeket érintő legfontosabb infókat is halljátok, mint például, hogy a Nagyváradi Állami Egyetem Biharfüredi Gaudeamus oktatási és kutatási bázisa átfogó bővítési és korszerűsítési munkálatok után ismét megnyitotta kapuit. A hegyvidéki üdülőhelyen található létesítményt október 3-án szombaton adták át újra az egyetem hallgatói és oktatói számára. A hónapokig tartó munkálatok során korszerűsítették az épületet, többek között a belső tereket, a gépészeti és elektromos rendszereket, a tetőszerkezetet, valamint új felső szintet is kialakítottak. Mind a 21 szobát felújították, ezek egyike immár a fogyatékkal élők számára is megfelelő körülményeket biztosít. A korszerűsítés összesen 1532 négyzetméternyi területet érintett. A megújult bázis jelenleg 153 férőhelyet kínál, és a hallgatók oktatási, kutatási, olvasási, illetve szabadidős tevékenységeit szolgálja. A projekt egyik fontos eleme, hogy kiemelten biztosítanak helyeket a hátrányos társadalmi gazdasági helyzetű hallgatóknak, a fogyatékkal élőknek, egyes etnikai kisebbségekhez tartozó, illetve egyszülős családból származó diákoknak, valamint a szociális ösztöndíjban részesülőknek. Mi pedig biztosítjuk a továbbiakban is számotokra a titeket érintő legfontosabb infókat. Ez itt a Reggeli Plusz a Plusz.

0: macska, piros az alma, viszont ha nálatok már nem igazán piros, hanem inkább barna, akkor jó, ha tudjátok, hogy október 30-áig őszi takarítási kampányt szervez Nagyvárad önkormányzata a Rare West köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rare West munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók is, a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán, kertjében összegyűjtött zöld hulladékot a telek határa. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzék ki, így elkerülhető, hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágokat lehetőleg vágják kisebb darabokra és kössék össze, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A Rare West járművei hétfőtől péntekig az előre meghatározott szektorok szerint gyűjtik össze a növényi hulladékot. A munkát a fő közlekedési útvonalakon kezdik, majd a fasorok, zöld területek, valamint a lakóközösségekhez és magánházakhoz tartozó közterületek következnek. Az öt hulladékot nem csak a kampány idején lehet ám leadni, a levelek, ágak, lenyírt fű, kisebb gajak, sövényesedék, illetve a kerti és szobanövények maradványai felaprítva a barna, biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló kukába kell kerüljenek. Emellett ezeket a hulladékokat ingyenesen le lehet adni a Rare West által működtetett két szelektív hulladékgyűjtő ponton is, a Turzó Sándor, illetve az Uzinálor utcában.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás. Figyelem, ingyenes hitelügyintézés magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül. A többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy új életet adja a fényfelületeknek, a Dedemánban most a 2,5 literes Oscar Direct Perugina Alkit festék, csak 176 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Banka Transzilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
0: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástítom, 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. Bíróság elé került egy Bihar megyei anya, mert kivette gyerekeit az iskolából és otthoni oktatásban részesítette őket. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, és kibővített hatásköröket biztosított a Transelektrika hálózat irányítónak. A társaság súlyos egyensúlyhiány esetén drasztikus intézkedéseket is hozhat, beleértve az export csökkentését vagy leállítását, illetve a fogyasztás korlátozását. A krízis fő kiváltó oka továbbra is a Duna rendkívül alacsony vízállása. A piaci szabályozás miatt, amely előnyben részesíti a nap és szélenergiát, a hidroelektrika vízerőművei jobbára csak a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején kapcsolódnak be a termelésbe. A hivatalos előrejelzések szerint az ország energetikai sebezhetősége még jó ideig fennmarad. Bíróság elé került egy 2 gyermekes Bihar megyei anya, akit azzal vádolnak, hogy akadályozta gyermekei hozzáférését a kötelező oktatáshoz. A nő 2023. szeptemberében kivette fiát és lányát egy Bihar megyei általános iskolából, majd egy külföldi magániskola által nyújtott otthoni oktatási lehetőséget vett igénybe. A belényesi ügyészség szerint a külföldi intézmény által kiállított dokumentumok ellenére ez az oktatási forma Romániában nem elismert, ezért a gyerekek 3 éven keresztül nem jártak az országban akkreditált oktatási intézménybe. Az ügyészség 2 rendbeli bűncselekményt állapított meg, az ügy pedig szeptember elején került a Belényesi Bíróság elé. A kötelező oktatáshoz való hozzáférés akadályozása a román büntető törvénykönyv szerint 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Meginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnyben tanyázunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a kávét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. A házon kívüli fogyasztás nem korlátozódik a kávézókra, ide tartozik az automatákból vásárolt kávé és a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról híres Olaszországban az emberek 72%-a az otthonában issza a világ legnépszerűbb meleg italát, aminél a magyarországi arány is alacsony. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változott. Romániában 1 évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 10 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
3: Közlekedési információk.
5: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát, a Körös Áruházától a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeológiai utcát is érinti, itt a Kanonok sor és a Republics utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
3: Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Igen, ez az a pillanat, amikortól már párosban folytatjuk. Hello mindenkinek, a Reggeli Plusz mikrofonjánál Szegény Mária.
6: És Hosszú Sanyi. Megnézzük, mi vár ma ránk a városban és a környékén, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben. És közben természetesen várjuk hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne.
5: Úgyhogy csapjunk is bele!
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

0: és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És hát nem csak hallgatni tudtok, hanem hozzászólni is az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, az Instagramon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is. Kedd reggel is érdekes témát boncolgatunk.
1: Pontosan 10-ből 7-15 éves fiatal naponta többször is fogyaszt édesített italokat egy romániai felmérés szerint. Az azonban, hogy ki hogyan táplálkozik, nem csak a családon múlik, hanem az iskolai környezet, a baráti kör és az anyagiak is erősen alakítják. Ezért érdekelne is bennünket, hogy nálatok mennyire gyakoriak az édesített italok.
0: Várjuk akkor tőletek a hozzászólásokat, mi pedig addig is hozzuk nektek a titeket érintő fontos infokat, és persze a ti hozzászólásaitokat is továbbadjuk majd a többi hallgatónak hamarosan.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegény Mária.
1: És Hosszús Annyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy nálatok mennyire gyakoriak az édesített italok.
1: Bizony, és hát érkeztek is kommentek a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára. Kollár Tímea például azt írta nekünk, hogy szoktam édesített üdítőt inni, nem nézem én az alakom. Soha nem is voltam sovány, nem is akarok olyan lenni. Se pénzem, se időm nem engedi meg, hogy fogyókúrázzak. Inkább legyek kövér és egészséges, mint sovány és beteg. Nekem jó így, ahogy vagyok, szóval iszom, ittam és inni fogom az édesített üdítőt. Magyar János pedig azt írta nekünk, hogy én és utódaim mások számára idegesítően vigyázunk arra, hogy mit eszünk, mit iszunk. Soha még véletlenül se fogyasztunk cukrozott italokat. Soha életemben meg se kóstoltam energiaitalt. Üdítőket soha nem iszok, cukormenteset sem. A kajáról ne is beszéljek. Sok éve számolom a kalóriákat is, kizárt, hogy elhízzak. Az utódaim is modell alakúak. Mindenki fit, mi így élünk. Mások számára ez zavaró, de pont nem érdekel. Csiki Pál is hozzászólt a mai témánkhoz, azt írta, hogy nem iszok édesített üdítőket szinte soha. A vizet szeretem, meg a keserűséget. A keserűséget ezt kiemelném. A kávéba azért kerül cukor, bár kávét sem iszok 6 éve, csak instantot, azt meg cukorral kell kikeverni. Szóval egy cukor van, de édesített üdítő nincs.
0: Mert ha mégis van nálatok most ebben a pillanatban,

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Október 7-ig az 500 g-os Donká Félszelektet őrölt kávéára 29,99 bani, valamint a csont nélküli sertéslapocka kilója mindössze 14,90 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
3: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired Make It Happen Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
4: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
5: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brikó, együtt, munkára készen.
6: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
7: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok, imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. Bíróság elé került egy Bihar megyei anya, mert kivette gyerekeit az iskolából és otthoni oktatásban részesítette őket. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, és kibővített hatásköröket biztosított a Transelektrika hálózat irányítónak. A társaság súlyos egyensúlyhiány esetén drasztikus intézkedéseket is hozhat, beleértve az export csökkentését vagy teljes leállítását, illetve a fogyasztás korlátozását. A krízis fő kiváltó oka továbbra is a Duna rendkívül alacsony vízállása. A piaci szabályozás miatt, amely előnyben részesíti a nap- és szélenergiát, a hidroelektrika vízerőművei jobbára csak a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején kapcsolódnak be a termelésbe. A hivatalos előrejelzések szerint az ország energetikai sebezhetősége még jó ideig fennmarad. Bíróság elé került egy két gyermekes Bihar megyei anya, akit azzal vádolnak, hogy akadályozta gyermekei hozzáférését a kötelező oktatáshoz. A nő 2023. szeptemberében kivette fiát és lányát egy Bihar megyei általános iskolából, majd egy külföldi magániskola által nyújtott otthoni oktatási lehetőséget vett igénybe. A belényesi ügyészség szerint a külföldi intézmény által kiállított dokumentumok ellenére ez az oktatási forma Romániában nem elismert, ezért a gyerekek 3 éven keresztül nem jártak az országban akkreditált oktatási intézménybe. Az ügyészség 2 rendbeli bűncselekményt állapított meg, az ügy pedig szeptember elején került a belényesi bíróság elé. A kötelező oktatáshoz való hozzáférés akadályozása a román büntető törvénykönyv szerint 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnyben tanyázunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a kávét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. A házon kívüli fogyasztás nem korlátozódik a kávézókra. Ide tartozik az automatákból vásárolt kávé és a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról híres Olaszországban az emberek 72%-a az otthonában issza a világ legnépszerűbb meleg italát, aminél a magyarországi arány is alacsonyabb. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változott. Romániában egy évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 10 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
12: Forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon, a Drágosvodó úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy sávon halad. A Szeleusulói utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágosvodó út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt vezették be. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
9: Igen, ez mind a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig. A stúdióban Szegdi Mária
12: és Hosszú Sanyi. Október 6-a pluszosok, kedd, Isten éltesse a névnapos Renáta nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is. Minden szépet, jót kívánunk! Ma egyébként arra vagyunk kíváncsiak itt Sanyival, hogy nálatok mennyire gyakoriak az édesített italok.
9: Írjatok meg, légy szíve, hívhattok és el is mondhatjátok akár szóban is, vagy kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most érkező Martin Garrix és Jax közös sláger.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: 8:13 van, Zsuli Ovi kipipálva így a szülők többsége már javában a melót nyomja, és mi is ezerrel nyomatjuk, így itt a stúdióban a hangulat már a plafonon van. Nagy ölelés mindenkinek, aki hallgat bennünket, és kitartást, ha a volán mögött épp kezd elgurulni a gyógyszer a csúcsforgalomban. Ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi, a diákoknak kitartást, ugyanis már ma megkezdődött ugye az iskola, visszamentek az iskolapadba, és ha épp út autóban vagytok, mindenképp érdemes velünk tartani, figyelünk arra pluszosok, hogy hol számíthattok torlódásra, mi történik a városban és a környéken, sőt azt is, hogy hová menjetek, ha egy kis kikapcsolódásra váltok. Ez itt mind a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, ahol a legjobb slágerek mellé valóban plusz kaptok, hát olyat, amit sehol máshol, például minket. És közben várjuk, hogy ti is bekapcsolódjatok. Ha útközben valami szokatlan tapasztaltok, jelezzétek nekünk, hívhatok a 0359 17 22 22-es számon, SMS, WhatsApp vagy Viber üzenetet pedig a 0734 17 22 22-es számra várunk. A Plusz FM-et közben pedig Facebookon és Instagramon is megtaláljátok. Maradjatok velünk, folytatódik a Reggeli Plusz.
0: Bizony, továbbra is hozzuk akkor a Plusz FM-től megszokott titeket, leginkább érintő történéseket.

0: Lebi és tőle a kiszméját, mi pedig csókoltatjuk az önkormányzatot.
1: Hát bizony-bizony, ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be Nagyvárad központjában. Október 7 és 13-a között pluszosok a Fesztivál zavartalan lebonyolítása érdekében, közölte mindezt velünk a Nagyváradi önkormányzat. A fesztivál főbb rendezvényeit október 9 péntek déltől október 11 vasárnap éjfélig tartják a városközpont több helyszínén. A résztvevők biztonság érdekében pedig több útszakaszt időszakosan lezárnak, vagy korlátozzák a gépjárműforgalmat. A Szent László teret már október 7-én, szerdán reggel 8 órától lezárják az autóforgalom előtt, és a korlátozás október 13-án, kedden reggel 7 óráig marad érvényben. A Kossuth, azaz az Independence utcában október 9-én, 10-én és 11-én, vagyis pénteken, szombaton és vasárnap 18 és 24 óra között korlátozzák a közlekedést. A többszintes parkoló azonban megközelíthető marad. Az autósok pedig ugyanazon az útvonalon, a Nagyvásártértet a December 1 park felé vissza is térhetnek. A Bémer tehát a Ferdinánd téren szintén 18 és 24 óra között lesznek korlátozások, 9-én, 10-én és 11-én. Ebben az időszakban a József Vulkán utca felől nem lehet behajtani, emellett korlátozzák a forgalmat a Szent László híd, illetve az Ezredévi emléktértet a Libertaci utca felől is. A Szent László hidat október 9-11 között minden nap 18 és 24 óra között teljesen lezárják az autós forgalom elől. A Városháza pedig arra kírja a gépkocsi vezetőket, hogy számoljanak a korlátozásokkal, és a megjelölt időszakokban lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat a belvárosi közlekedéshez. A fesztivál idején a gyalogosok számára kijelölt főbb útvonala között lesz a Szent László híd, a Kossuth utca, a Teleki tehát a Primeriei, a Zoltfa tehát a Vasil Alekszandri, a Pavel tehát a Mihály Pavel, a Teatrului, a József Vulkán és a Patriot Cilor utca, továbbá az Emmanuel Gosdú tér és a Nagyvásár tér, a Fő utca és az Ezredévi emléktér.
0: Hát mi pedig köszönjük, hogy velünk indítjátok a reggelt, maradunk még, szóljatok hozzá a műsorhoz, kérdezzetek, küldjetek üzenetet, hívjatok bennünket, hagyjatok egy kommentet a Klisztefen Facebook oldalán, mindezt azért, hogy valóban a mi közös reggelünk legyen, itt a 89.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
0: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástitom 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt.
3: A dolgok nem maguktól történnek meg, te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. A helyzet egyik legszembetűnőbb példája a tejipar. A Román Versenytanács legfrissebb ágazati vizsgálata szerint 2025-ben már 1 milliárd euró értékű tejterméket importált az ország, Magyarország pedig a legfontosabb külföldi beszállító. Első látásra nehezen érthető, miért szorul Románia ekkora élelmiszerimportra. Az ország ugyanis az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője. Emberek szerint épp ebben rejlik a román mezőgazdaság alapvető szerkezeti problémája. Románia azokban az agrártermék csoportokban ér el jelentős külkereskedelmi töbletet, amelyek alacsonyabb feldolgozottságúak, gabonából, olajos magvakból, illetve élő állatokból. Románia tehát jelentős mennyiségű mezőgazdasági alapanyagot termel és értékesít külföldön, miközben sajtot, sertéshús, tejtermékeket, cukrot, édességeket nagy mennyiségben vásárol külföldről. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki ne nyissa meg az üzenetekben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgető hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A link egy olyan weboldalra vezethet, amely első pillantásra hivatalos fizetési felületnek tűnik. A hatóság szerint az internetes cím eltér a valódi szolgáltatásítól. Az ilyen oldalak célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes vagy bankkártya adatait. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Egyes termékekért az eredeti kikiáltási ár több mint 14-szeresét is hajlandók voltak kifizetni a vásárlók, az elkobzott táskák egyikének árverése pedig 7 órával tovább tartott a tervezetnél az egymást követő ajánlatok miatt. Az online árverési platformon jelenleg több mint 1350 különböző vagyontárgy szerepel, a rendszer indulása óta pedig az ismételten megkérdetett tételeket is beleszámítva, már közel 30 ezer termék fordult meg rajta. Az e-licitáciánál kínálata rendkívül vegyes. Az elkobzott vagy végrehajtás során lefoglalt kisebb értékű használati tárgyak mellett autók, ingatlanok, ipari eszközök, táskák, sőt mozdonyok és vasúti vagonok is megjelennek az árveréseken.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 10 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: Hozzuk továbbra is a legjobb zenéket és persze a legérdekesebb tudnivalókat.
11: Most viszont érkezik Alex Oran és a Fever Dream című slágere.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: 8 óra 40-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Bizony, 10-ből 7 15 éves fiatal naponta többször is fogyaszt édesített italokat egy romániai felmérés szerint. Az azonban, hogy ki hogyan táplálkozik, nem csak a családon múlik, hanem az iskolai környezet, a baráti kör és az anyagiak is erősen alakítják. Ezért érdekelne is bennünket, hogy nálatok mennyire gyakoriak az édesített italok.
0: Hát ehhez a kérdéshez tudtok akkor ma hozzászólni egészen az adásunk végéig, de mi addig is elhozzuk nektek a titeket érintő legfontosabb infókat.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Mi pedig hozunk akkor most nektek ismételten hallgatói hozzászólásokat ma egy olyan témában, hogy nálatok mennyire gyakoriak az édesített italok.
1: Talódi Zsuzsa azt írta nekünk, hogy nem igazán szeretem a bolti színsavas üdítőket, nagyon ritkán iszok. Energiaitalt meg pláne nem. Én inkább gyújtázok télen, nyáron vagy sima vizet. Ha üdítőt iszom, akkor inkább a saját készítésű megy, bodza és levendula szörpömet iszogatom. Ja, és reggel a kávémat azt is cukor nélkül kis tejjel. Dalos Aranka is hozzászólt, azt írta, hogy pénzkidobásnak tartom az üdítőt. Van saját szörp, de azt sem iszom. Csak mert volt gyümölcs, felhasználtam. És az energiaitalt még csak kipróbálni sincs kedvem. Víz, gyújtea, igen, a kávémba egy mokkás kanál méz kerül. Szász Roland is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta, hogy ahogy öregszem, egyre kevésbé, már nem úgy bírja a szervezet, mint régen, de jól esik sokszor egy sülthöz, de annyi. Nagy Sándor pedig azt írta nekünk, hogy én több mint 40 éve még a kávém is cukor nélkül iszom. Az egyetlen üdítő, amit néha veszek, az a, hát tudjátok, az a keserű, gyömbéres, átlátszó folyadék, nem mondom ki a nevét ennek az üdítőnek, de azt is 2-3 alkalommal egy évben. Szóval, ha mindenki annyit fogyasztana, mint én, akkor már rég csődbe mentek volna.
0: Igen, én viszont elég komolyan hozzáteszek a bevételeikhez.
1: Mit iszol, Sanyi?
0: Hát a szörp. Előnyben részesítem nyilván a házi szörpöket, csak így után úgy elfogy, tudod, tehát, hogy na, a házi készlet sem tart ki végtelenségig. Egy pár hónap, aztán utána az üzletben lévő szörpökhöz kell nyúlni.
1: És mivel iszod a szörpöt? Tehát bubis vízzel?
0: Én bubis vízzel, igen, de egyébként jellemzően a családban úgy mentes vízzel iszok, de én kivétel vagyok, én bubis vízzel. Mert hogy állítólag nem jó, vagy hogy miért? Tehát, hogy
1: Nem, csak megkérdeztem,
0: mert
1: két típus van, tudod, aki a bubis vízzel, vagy a mentes vízzel. Én a mentes vízes vagyok.
0: Vannak egyébként olyan szörpök, amiket mentes vízre. Például a mangót, a mangó ízesítésűt, azt jobban szeretem én is mentes vízzel. De jellemzően én meggy ízesítésűt szoktam venni, és ahhoz nekem jobban passzol. Meg abból nyilván a házi is, és akkor, mikor az elfogy, akkor szoktam csak üzletből vásárolni.
1: Én nagyon szeretem nyáron, mikor anyukám bodza szörpöt készít.
0: Persze, igen.
1: És nyilván az is tele van cukorral, tehát
0: hogyne,
1: tudom.
0: Hogyne. Hát
1: de közben
0: látom,
1: mégsem úgy iszod. De mégsem úgy iszod azt, hogy az egy bolti
0: cukroslé.
1: Igen, ja, bolti igen. Cukroslé, hanem hogy az egy kicsit megészséges. Ja, akkor nyáron ilyen kis limonádéval, tehát citrommal, narancssal, mentával, vagy itt nagyon-nagyon szeretem. Üdítőt pedig én is, mint Nagy Sándor, ezt a keserű löttyöt szeretem, például jó kis gulyás leves mellé, tudjátok, ami egy kicsit zsíros, és úgy utána nagyon jól esik inni egy kis bubis és keserű löttyöt.
0: Igen, jót tesz a gyomornak.
1: Igen. De ez is ilyen nagyon-nagyon ritkán, szóval nem iszom én sem cukros üdítőket, és néha megkívánom a sötétebb löttyöt, tudjátok, ami egy kis koffeint is tartalmaz.
0: Hát reggelente pláne, igen ez.
1: Nem reggelente, abszolút nem. Hanem így simán kaja után, vagy ha kicsit úgy érzem, hogy fáradt vagyok, engem nagyon-nagyon fel tud dobni. Tehát jobban, mint a kávé.
0: Az üdítőről gondolom.
1: Az üdítőről, igen.
0: Én a kávéra gondoltam.
1: Nem, ez nem a kávé, csak nem akartam kimondani.
0: De hát azt viszont édesen isszunk, szóval az is végül is valahol édesített gyakorlatilag.
1: Hát de hogy ne? Sanyi, tudod, mire gondolok?
0: Tudom, most már, igen.
1: A K az elején
0: is.
1: Igen, a vége.
0: La vége.
1: Az, hát tele van cukorral.
0: Az biztos,
1: konkrétan.
0: Azt tudom. Azt nagyon ritkán.
1: Megnéztem, hogy egy fél literes üdítőitalban, egy átlagos üdítőitalban, 50-55 gram cukor van fél literben.
0: Hát akkor szerintem maradhatunk annyiban, hogy inkább tartsuk távol magunkat tőle. Nagyon szépen megköszönjük viszont a hozzászólásaitokat, a viszonzást nyilván

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A Brikóban október 14-ig az Runa fürdőszoba bútor kollekcióhoz tartozó függesztett mosdó alatti szekrényt 25%-os kedvezménnyel mindössze 259 leért vásárolhatod meg, a kerámia mosdókagylót mindössze 109 leért, valamint a tükrös szekrényt mindössze 224 leért. Brikó, együtt, munkára készen.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy felkészülj a télre a tűzifával, a Dedemánban most a 3,12 lóerős Grumman benzines láncfűrész csak 299 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Bete Direct finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Bete Direct részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slimi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: Márgot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márgot Optik. Lásd tisztán a világot!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. A helyzet egyik legszembetűnőbb példája a tejipar. A Román Versenytanács legfrissebb ágazati vizsgálata szerint 2025-ben már 1 milliárd euró értékű tejterméket importált az ország, Magyarország pedig a legfontosabb külföldi beszállító. Első látásra nehezen érthető, miért szorul Románia ekkora élelmiszerimportra. Az ország ugyanis az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője. Emberek szerint épp ebben rejlik a román mezőgazdaság alapvető szerkezeti problémája. Románia azokban az agrártermékcsoportokban ér el jelentős külkereskedelmi többletet, amelyek alacsonyabb feldolgozottságúak, gabonából, olajos magvakból, illetve élő állatokból. Románia tehát jelentős mennyiségű mezőgazdasági alapanyagot termel és értékesít külföldön, miközben sajtot, sertéshús, tejtermékeket, cukrot, édességeket nagy mennyiségben vásárol külföldről. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki ne nyissa meg az üzenetekben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgető hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A link egy olyan weboldalra vezethet, amely első pillantásra hivatalos fizetési felületnek tűnik. A hatóság szerint az internetes cím eltér a valódi szolgáltatásítól. Az ilyen oldalak célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes vagy bankkártya adatait. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Egyes termékekért az eredeti kikiáltási ár több mint 14-szeresét is hajlandók voltak kifizetni a vásárlók, az elkobzott táskák egyikének árverése pedig 7 órával tovább tartott a tervezetnél az egymást követő ajánlatok miatt. Az online árverési platformon jelenleg több mint 1350 különböző vagyontárgy szerepel, a rendszer indulása óta pedig az ismételten megkérdetett tételeket is beleszámítva, már közel 30 ezer termék fordult meg rajta. Az elicitáciánál kínálata rendkívül vegyes. Az elkobzott vagy végrehajtás során lefoglalt kisebb értékű használati tárgyak mellett autók, ingatlanok, ipari eszközök, táskák, sőt mozdonyok és vasúti vagonok is megjelennek az árveréseken.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Holnap és holnap után még nyárias napos idő várható, 25-28 fokos maximumokkal. Csütörtök estétől azonban megerősödik a szél és beborul az ég, pénteken pedig esőre és lehűlésre számíthatunk. A hőmérséklet legfeljebb 16-19 fokig emelkedik.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Lezárták a Stefán Csermári, Sugár út, Verzi és Szöntül Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csermári, Sugár út és a Szöntül Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lakúros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csermári, Sugár útra. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
8: Bizony, ez mind a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
5: És Hosszú Sanyi, és hát bele is vágunk a Reggeli Plusz utolsó közös órájába, hiszen egészen 9:30-ig várunk titeket így együtt a legjobb slágerekkel.
8: És most akkor ennek megfelelően érkezzen is az End of the World, Miley Cyrus tavalyi dala.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Hello Nagyvárad, 9 óra 13 perckor a város már úgy tűnik felébredt, mi is reméljük, ti is, ha nem, akkor segítünk. Ez itt a Plusz FM reggeli ébresztője Szegedi Máriával.
1: És Hosszús Anyival.
0: Tudjátok, azért, hogy tudjátok, mi történik ma a városban, mivel rátok a környéken, és hogy legyen kivel együtt indulni ezen a reggelen.
1: Az aradi vértanúkra emlékeznek ma október 6-án pluszostok Nagyváradon. A korábbi évek hagyományait követve az RMDS Bihar megyei szervezete a történelmi magyar egyházakkal és a nagyváradi magyar civil szervezetekkel közösen szervez megemlékezést. A program 17 órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődik az olaszi református templomban. Majd 18 órától megemlékezést és koszorúzást tartanak Nagy Sándor József vértanú emléktáblájánál. Szintén ma október 6-án 17 órától az Ezredévi emléktéren Szacsvai Imre szobránál szervez megemlékezést az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Szövetség. A nagyváradi országgyűlési képviselő és jegyző Szacsvai Imrét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után végezték ki. Az eseményen megemlékező beszélés alkalomhoz illő szavalatok hangzanak el. Közreműködnek a váradi dallamok is. A szervezők arra biztatják az emlékezőket, hogy a megemlékezés végén egy-egy szál virággal is tisztelegjenek a magyar szabadság mártírjai előtt.
0: Mi pedig akkor a továbbiakban is hozzuk nektek a titeket érintő legfontosabb információkat.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

0: Üdvözlet nektek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: És persze itt vagytok velünk, ti is köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk hasznos információkat.
1: Október 7 és 11-e között tartják pluszosok idén az őszi fekete túj vásárt. Az évente kétszer megszervezett esemény évről évre több ezer érdeklődőt vonz, nem csak az országhatárokon belülről, hanem külföldről is. A vadonatúj termékek mellett a vásár fő attrakcióját a régiségek jelentik. Régi könyvek, régi bútorok, festmények, ritka dísztárgyak lehelhetők fel a Sebeskörös partján elterülő területen, amely ilyenkor a régiséggyűjtők paradicsomává válik. A vásár Körös-Feketetúj településen zajlik, festői környezetben, a Sebeskörös partján. A falu az Egyes Országúton, a Nagyvárad-Kolozsvár útvonalon fekszik, mindössze 10 kilométerre a Királyhágótól, Erdély belseje felé. A Kolozsvártól a magyar határig tartó vasútvonal szakasz felújítási és villamosítási munkálatai miatt a vásárt ezúttal sem lehet vonattal megközelíteni, így az érdeklődők pótlóbuszokkal vagy személyképkocsival juthatnak el a rendezvény helyszínére.
0: Mi pedig utazás közben is biztosítjuk majd számotokra a legjobb zenéket, és persze a titeket érintő információk sem maradnak el a későbbiekben sem.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Campus FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Október 7-ig az 500 g-os Donká félszelektet őrölt kávéára 29,99 bani. Valamint a csont nélküli sertéslapocka kilója mindössze 14,90 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy ragyogóan tiszta legyen az otthonod, a Dedemánban most a 650 wattos Paxton álló porszívó LED világítással és HEPA szűrővel csak 499 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes elverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. A helyzet egyik legszembetűnőbb példája a teipar. A Román Versenytanács legfrissebb ágazati vizsgálata szerint 2025-ben már 1 milliárd euró értékű tejterméket importált az ország, Magyarország pedig a legfontosabb külföldi beszállító. Első látásra nehezen érthető, miért szorul Románia ekkora élelmiszerimportra. Az ország ugyanis az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője. Szakemberek szerint épp ebben rejlik a román mezőgazdaság alapvető szerkezeti problémája. Románia azokban az agrártermékcsoportokban ér el jelentős külkereskedelmi töbletet, amelyek alacsonyabb feldolgozottságúak, gabonából, olajos magvakból, illetve élő állatokból. Románia tehát jelentős mennyiségű mezőgazdasági alapanyagot termel és értékesít külföldön, miközben sajtot, sertéshús, tejtermékeket, cukrot, édességeket nagy mennyiségben vásárol külföldről. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki ne nyissa meg az üzenetekben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgető hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A link egy olyan oldalra vezethet, amely első pillantásra hivatalos fizetési felületnek tűnik. A hatóság szerint az internetes cím eltér a valódi szolgáltatásítól. Az ilyen oldalak célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes vagy bankkártya adatait. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Egyes termékekért az eredeti kikiáltási ár több mint 14-szeresét is hajlandók voltak kifizetni a vásárlók. Az elkobzott táskák egyikének árverése pedig 7 órával tovább tartott a tervezetnél az egymást követő ajánlatok miatt. Az online árverési platformon jelenleg több mint 1350 különböző vagyontárgy szerepel. A rendszer indulása óta pedig az ismételten megkérdetett tételeket is beleszámítva, már közel 30 ezer termék fordult meg rajta. Az elicitáciánál kínálata rendkívül vegyes. Az elkobzott vagy végrehajtás során lefoglalt kisebb értékű használati tárgyak mellett autók, ingatlanok, ipari eszközök, táskák, sőt mozdonyok és vasúti vagonok is megjelennek az árveréseken.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Holnap és holnap után mindnyárias napos idő várható, 25-28 fokos maximumokkal. Csütörtök estétől azonban megerősödik a szél és beborul az ég, pénteken pedig esőre és lehűlésre számíthatunk. A hőmérséklet legfeljebb 16-19 fokig emelkedik.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM.
2: FM. Közlekedési információk.
6: Az iskola kezdésre való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
2: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Na, ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, akik közül most Sanyi elbúcsúzik, én mentem is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Reggeli Plusz tovább folytatódik Máriával. Engem pedig holnap hajnalban fogtok újra hallani, mert természetesen megint lesz Reggeli Plusz 6-tól 11-ig, úgyhogy tartsatok velünk szerdán is, de addig is szép napot és persze jó rádiózást!
4: Így van, Sanyit elengedjük, én viszont itt vagyok veletek 11 óráig, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, most pedig hozom is nektek a legnagyobb slágereket, köztük például itt van Stella Redfish, a Boston című slágere.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

Hello, Nagyváradi, a környékbeliekhez Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei ébresztője, a Reggeli Plusz, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. 11 óráig itt vagyok veletek, ma is, mint minden hétköznap reggel. Ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok, írjatok üzenetet. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734.

Hogy telik a kedreggel, Nagyváradi, a környékbeliek, meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok? Hozok mindent, ami fontos ezen a reggelen. Infók, helyi aktualitások, történések, programok is, persze a ti üzeneteitek, hozzászólásaitok. Ma arra voltunk kíváncsiak Sanyival, hogy nálatok mennyire gyakoriak az édesített italok. Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára pedig megérkeztek is kommentek, ezek közül csemegézek most. Domagdi Magdolna például azt írta nekünk, hogy nálunk ritkán van üdítő, de nem rendszeres. Ásványvíz van. Csapi vízet évek óta nem isszuk. A minap is halvány rozsdás árnyalatban folyt egész nap szinte. Energiaitalt utálom, soha még véletlen se kóstoltam, viszont ittak mellettem annyi elég volt, hogy rá se tudjak nézni. Kávé jöhet, de az se cukorral. Bronz Tími, a húsi pedig azt írta nekünk, hogy én azt a bizonyos barna koffeines löttyöt iszom. Vizet nem iszom, mert vízkövet kapok. És hát Szőke Szabolcstól is befutott egy komment, azt írta nekünk, hogy én csak a körös vizét iszom. Szabó Csabi pedig azt írta nekünk, hogy újabban ásványvíz, üdítőt nem is tudom, mikor vettem. Szike Ilona azt írta nekünk, hogy ritkán, Szabó Erzsébet pedig azt, hogy én nem igazán iszok ilyen italokat. Hát köszönjük szépen a hozzászólásaitokat, ezeket továbbra is várjuk, ne felejtjétek, a reggeli plusz 11 óráig szól nektek itt a 89,6-on, ahol a legjobb slágereket és a benneteket érintőleg hasznosabb információkat kapjátok.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 20 darab 60 literes finó színes szemetes zsák 5 lej 99 bani, 450 literes pur mosogatószer 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt. Lakokos, van
1: ez a mester. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
2: Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. Bíróság elé került egy Bihar megyei anya, mert kivette gyerekeit az iskolából és otthoni oktatásban részesítette őket. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, és kibővített hatásköröket biztosított a Transelektrika hálózat irányítónak. A társaság súlyos egyensúlyhiány esetén drasztikus intézkedéseket is hozhat, beleértve az export csökkentését vagy teljes leállítását, illetve a fogyasztás korlátozását. A krízis fő kiváltó oka továbbra is a Duna rendkívül alacsony vízállása. A piaci szabályozás miatt, amely előnyben részesíti a nap- és szélenergiát, a hidroelektrika vízerőművei jobbára csak a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején kapcsolódnak be a termelésbe. A hivatalos előrejelzések szerint az ország energetikai sebezhetősége még jó ideig fennmarad. Bíróság elé került egy kétgyermekes Bihar megyei anya, akit azzal vádolnak, hogy akadályozta gyermekei hozzáférését a kötelező oktatáshoz. A nő 2023. szeptemberében kivette fiát és lányát egy Bihar megyei általános iskolából, majd egy külföldi magániskola által nyújtott otthoni oktatási lehetőséget vett igénybe. A belényesi ügyészség szerint a külföldi intézmény által kiállított dokumentumok ellenére ez az oktatási forma Romániában nem elismert, ezért a gyerekek 3 éven keresztül nem jártak az országban akkreditált oktatási intézménybe. Az ügyészség 2 rendbeli bűncselekményt állapított meg, az ügy pedig szeptember elején került a belényesi bíróság elé. A kötelező oktatáshoz való hozzáférés akadályozása a román büntető törvénykönyv szerint 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnyben tanyázunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a kávét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. A házon kívüli fogyasztás nem korlátozódik a kávézókra, ide tartozik az automatákból vásárolt kávé és a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról híres Olaszországban az emberek 72%-a az otthonában issza a világ legnépszerűbb melegitalát, aminél a magyarországi arány is alacsony. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változott. Romániában 1 évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Holnap és holnap után még nyárias napos idő várható, 25-28 fokos maximumokkal. Csütörtök estétől azonban megerősödik a szél és beborul az ég, pénteken pedig esőre és lehűlésre számíthatunk. A hőmérséklet legfeljebb 16-19 fokig emelkedik.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
3: 10 óra múlt 4 perccel, Nagyváradi, a környékbeliek, a 89,6-on pedig a Reggeli Plusz hallgatjátok. Nagyvárad is környéke egyetlen magyar nyelvű zenei ébresztőjét. Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek 11 óráig, szóval használjátok ki. Ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok, írjatok üzenetet. Én pedig már hozom is a legnagyobb slágereket. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

10 óra múlt 12 perccel, nagyváradiak, környékbeliek, ha épp munkából hallgatok bennünket, akkor kitartást, jó munkát kívánok mindenkinek, ha pedig épp úton vagytok, autóban ültök, akkor vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, én pedig már is hoztam egy remek programajánlót nektek. Október 8-án csütörtök este 19 óra 15 perckor a Római Katolikus Püspöki Palotában szerveznek egy különleges könyvbemutatót. London és Budapest után ugyanis itt kerül bemutatásra egy kerekasztal beszélgetés formájában a frissen megjelent Magyar Irodalom, mint Világirodalom című tanulmánykötet, amely a londoni Bloomsbury kiadó rangos sorozatában látott napvilágot. A kötet jelentőségét az adja, hogy a magyar irodalmat világirodalmi összefüggésben nemzetközi olvasóközönség számára mutatja be. A kora újkortól a közelmúltig vizsgálja a magyar irodalom nemzetközi kapcsolatait, fordítását és recepcióját. A könyvbemutató nyelve magyar, a bemutatón pedig a szerkesztőket Hajdú Pétert és Zévarga Zoltánt, Boka László és Magdalena Garbacsik Balakovic kérdezik. És egyébként a kerekasztal beszélgetésre egy nemzetközi tudományos konferencia keretében kerül sor, amelynek főszervezője a már említett Boka László, és amely október 8-án és 9-én a Párcimi Keresztény Egyetemen zajlik, ahol az előadások szintén nyitottak a nagy közönség előtt. Az előadók Tbilisitől Texasig, Bécstől és Pozsonytól Kolozsvárig, Budapesttől Nagyszebenig sok helyről érkeznek, hisz, mint a főszervezőtől megtudtuk, a rangos irodalomtudományi konferencia Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság magyar tagozatának éves konferenciája, és ennek fő témáját a transzregionalitás és kartográfiai módszer a komparatisztikában ezúttal némiképp maga a helyszín, tehát Nagyvárad adta. A kortárs kutatási irányok közül ugyanis fontosnak gondolták térkép és irodalom kapcsolatát, a régió közösséget, a határterületek irodalmi ábrázolásait és a transzkulturalitás témaköreit, valamint egy-egy város régió kapcsán az eltérő perspektívákat és nyelvi reflexiókat előtérbe állítani. A könyvbemutató helyszíne tehát a Püspöki Palota díszterme, október 8-án csütörtökön 19 óra 15 perckor kezdődik, a konferencia maga pedig október 8-9-én zajlik két napon át a PKI új épületében, az Amfiteátrumban. Várnak minden érdeklődőt, nagy szeretettel. Ha pedig érdekel benneteket a részletes program, akkor ezt a parcium.ro weboldalon böngészhetitek.

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt, na a Reggeli Pluszban. Hello, hello, Nagyváradi a környékbeliek! Állásbőrzét rendeznek október 14-én Nagyváradon, amelynek középpontjában a megújuló energia szektora áll. A rendezvényre álláskeresőket és friss diplomásokat, illetve végzősöket is várnak. A GEN, vagyis a Green Energy Network elnevezésű eseményt az említett napon 9 és 17 óra között tartják a Nagyváradi arénában. A szervezők célja pedig, hogy egy helyen hozzák össze a munkaadókat, az álláskeresőket, a pályakezdőket, a szakmai képzéseket biztosító intézményeket és a közintézményeket. Itt a résztvevők közvetlenül ismerkedhetnek meg az eltérő állás lehetőségekkel és a képzési lehetőségekkel. Kiemelt figyelmet kap a megújuló energiaágazata, amely a szervezők szerint folyamatosan fejlődik és egyre több új szakmai lehetőséget kínál. A rendezvény helyszínén a munkáltatók számára kiállító standokat alakítanak ki, ahol bemutathatják állásajánlataikat és tevékenységüket. Október 14-én tehát pluszosok Nagyváradon a Nagyváradi arénában állásbőrzét rendeznek. Mi pedig már folytatjuk is a legnagyobb slágerekkel. Érkezik Verrép Tamás és az éjszakai járat, én pedig jövök még hozzátok hasznos tudnivalókkal, infókkal.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez, ez.

0: a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindent a nagykönyv szerint csinálj, a Dedemánban most a 10 literes Cseresit CT17-es mélyalapozó csak 66 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Bete Direct finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Bete Direct részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: A Brico-ban október 14-ig 200 lejes utalványt és egy mágneses szűrőt kapsz a Motán kondenzációs gázkazánok teljes kínálatához, valamint a Conter vezeték nélküli elektronikus termosztátot 25%-os kedvezménnyel mindössze 126 lejért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. A helyzet egyik legszembetűnőbb példája a tejipar. A román versenytanács legfrissebb ágazati vizsgálata szerint 2025-ben már 1 milliárd euró értékű tejterméket importált az ország, Magyarország pedig a legfontosabb külföldi beszállító. Első látásra nehezen érthető, miért szorul Románia ekkora élelmiszerimportra. Az ország ugyanis az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője. A emberek szerint épp ebben rejlik a román mezőgazdaság alapvető szerkezeti problémája. Románia azokban az agrártermék csoportokban ér el jelentős külkereskedelmi töbletet, amelyek alacsonyabb feldolgozottságúak, gabonából, olajos magvakból, illetve élő állatokból. Románia tehát jelentős mennyiségű mezőgazdasági alapanyagot termel és értékesít külföldön, miközben sajtot, sertéshús, tejtermékeket, cukrot, édességeket nagy mennyiségben vásárol külföldről. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki ne nyissa meg az üzenetekben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgető hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A link egy olyan weboldalra vezethet, amely első pillantásra hivatalos fizetési felületnek tűnik. A hatóság szerint az internetes cím eltér a valódi szolgáltatásítól. Az ilyen oldalak célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes vagy bankkártya adatait. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Egyes termékekért az eredeti kikiáltási ár több mint 14-szeresét is hajlandók voltak kifizetni a vásárlók, az elkobzott táskák egyikének árverése pedig 7 órával tovább tartott a tervezetnél az egymást követő ajánlatok miatt. Az online árverési platformon jelenleg több mint 1350 különböző vagyontárgy szerepel, a rendszer indulása óta pedig az ismételten megkérdetett tételeket is beleszámítva, már közel 30 ezer termék fordult meg rajta. Az elicitáciánál kínálata rendkívül vegyes. Az elkobzott vagy végrehajtás során lefoglalt kisebb értékű használati tárgyak mellett autók, ingatlanok, ipari eszközök, táskák, sőt mozdonyok és vasúti vagonok is megjelennek az árveréseken.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Holnap és holnap után még nyárias napos idő várható, 25-28 fokos maximumokkal. Csütörtök estétől azonban megerősödik a szél és beborul az ég, pénteken pedig esőre és lehűlésre számíthatunk. A hőmérséklet legfeljebb 16-19 fokig emelkedik.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefán Csemáre Sugárút, Berzei és a Szfuntul Hadiszla utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemáre Sugárút és a Szfuntul Hadiszla utca kereszteződésében. Emellett a Lákurós utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemáre Sugárútra. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: És bizony-bizony folytatjuk a Reggeli Plusz méghozzá egy idei slángerrel, mert érkezik is Olivia Rodrigo és a Stupid Song. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. New York City.

Ez volt Rúzsa Magdolna és a Szembeszél című slágere, 10 óra múlt 46 perccel, én pedig már is érkeztem egy helyi infóval. Gazdátlannak vélt, rendszám nélküli Audi A4-es személygépkocsira bukkant a nagyváradi helyi rendőrség a Lekoros utca 11/A szám alatt. A szürke autót a közterületen találták meg, ezért a hatóságok jegyzőkönyvet készítettek és felszólítást helyeztek el a járművön, arra kérve a törvényes tulajdonost, hogy szállítsa el azt. Ha a tulajdonos nem intézkedik, a gépkocsit elszállítják az Akadémia utca 3 szám alá, a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal ingatlan vagyonkezelési igazgatósága által kezelt területre. További információk a nagyváradi helyi rendőrségnél a Juliumáni utca 20 szám alatt, illetve a 0359 412 551-es telefonszámon kérhető hétköznap 8 és 16 óra között. Tehát egy Audi A4-es személygépkocsira bukkant a nagyváradi helyi rendőrség, a Lekoros utca 11/A szám alatt, ha ismeritek a gazdáját, szóljatok neki, hogy ha nem intézkedik, akkor elszállítják a gépkocsit. Köszönjük szépen a segítségeteket, cserébe jönnek is a legklasszabb slágerek itt a Reggeli Pluszban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Hamarosan 11 óra plusz a sok, ez pedig azt jelenti, hogy a reggeli plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, minden hétköznap reggel 6 órától 11 óráig pörög. A 89,6-on Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei ébresztője, a reggeli plusz Sanyival és Máriával. Várunk tehát benneteket holnap is nagy szeretettel, mindenféle földi jóval ellátunk benneteket, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és persze klasslágerekkel, csak hogy jól teljen a szerda reggel is. Most átadom a stafétát Petro Anitának, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, majd déli 12 órától Balogh István Vilmos kollégám érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás kísér haza benneteket a Schlager Pluszban, 8 órától pedig berobog a zenevonat itt a 89,6-ra, úgyhogy érdemes itt maradnotok. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, jó utat és jó munkát! A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok, sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: A Brico-ban október 14-ig a cserepes krizantémot 15%-os kedvezménnyel mindössze 29 leért vásárolhatod meg, valamint az elektromos láncfűrészt 31%-os kedvezménnyel mindössze 199 leért. Brico, együtt munkára készül.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 800 ml-es Head & Shoulders 34 lej 99 bani, 300 darabos kokos konyhai törlő 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
3: A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. A korábbi elnök a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az AUR jövőjéről a romániai polgárok politikai elittel szembeni elégedetlensége kapcsán. Traian Băsescu kijelentette, hogy az AUR megjelenését ez az elégedetlenség segítette elő. Arra a kérdésre, hogy miként alakul az AUR helyzete a közvéleménykutatásokban, és hogy az előrehozott választások esetén még nagyobb támogatottságot szerezhet-e, Băsescu azt válaszolta, szerinte a pártnak már nincs jelentős növekedési potenciája. Mint ismeretes, a felmérések szerint az AUR, amely eddig még egyszer sem volt kormányon, viszont a szociáldemokratákkal közösen buktatta meg májusban az Ilie Bolozsán vezette kormányt. A legnépszerűbb párt támogatottsága 40% környékén van. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre, díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú város részt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be, választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Mondhatja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor, számolt be a Guardian. David Robinson szerint a legkorszerűbb mesterséges intelligencia cégeknél változásokra van szükség. Az OpenAI fejlesztési ütemére jellemző, hogy egyik újításról a másikra ugrálnak, miközben nem tudják elérni azt a biztonsági szintet, amire szükség lenne. Az utóbbi időben az EMI cégek saját fejlesztői egymás után kezdték el kongatni a vészharangot, hogy éppen most dől el az emberiség sorsa, és a szabályozatlan fejlesztés lesz a vesztünk. Vannak szkeptikusok is. A 2008-as pénzügyi krahot megjósuló Steve Eisenman például azt állítja, csupán az EMI cégek érdeke a pánikkeltés.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy új életet adja a filmfelületeknek, a Dedevánban most a 2,5 literes Oscar, direkt Perugina alkit festék, csak 176 lej. Dedeván, segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: A Banka Transilvánia bemutatja az Orádia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orádia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: A Brikóban október 14-ig a Bosch ütvefúrógépet 4 amperórás akkumulátorral és töltőkészlettel 20%-os kedvezménnyel mindössze 445 lej 90-ban ért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brikó, együtt, munkára készen!
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz

0: tévében, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. A korábbi elnök a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az AUR jövőjéről a romániai polgárok politikai elittel szembeni elégedetlensége kapcsán. Traian Băsescu kijelentette, hogy az AUR megjelenését ez az elégedetlenség segítette elő. Arra a kérdésre, hogy miként alakul az AUR helyzete a közvéleménykutatásokban, és hogy az előrehozott választások esetén még nagyobb támogatottságot szerezhet-e, Băsescu azt válaszolta, szerinte a pártnak már nincs jelentős növekedési potenciája. Mint ismeretes, a felmérések szerint az AUR, amely eddig még egyszer sem volt kormányon, viszont a szociáldemokratákkal közösen buktatta meg májusban az Ilie Bolozsán vezette kormányt. A legnépszerűbb párt támogatottsága 40% környékén van. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre, díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be, választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor, számolt be a Guardian. David Robinson szerint a legkorszerűbb mesterséges intelligencia cégeknél változásokra van szükség. Az OpenAI fejlesztési ütemére jellemző, hogy egyik újításról a másikra ugrálnak, miközben nem tudják elérni azt a biztonsági szintet, amire szükség lenne. Az utóbbi időben az EMI cégek saját fejlesztői egymás után kezdték el kongatni a vészharangot, hogy éppen most dől el az emberiség sorsa, és a szabályozatlan fejlesztés lesz a vesztünk. Vannak szkeptikusok is. A 2008-as pénzügyi krachot megjósuló Steve Eisenman például azt állítja, csupán az EMI cégek érdeke a pánikkeltés.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Kellemes, száraz őszi idővel indul a délután Nagyváradon, 20 fok környékén van most a hőmérséklet, de még melegszik a levegő, 24-25 fok is lehet a következő órákban. Többnyire napos, időnként kissé felhősebb időre számíthatunk, de esőre nincs esély, és a szél sem lesz különösebben erős. Estére fokozatosan hűl le a levegő, de még késő este is 15 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, kellemes idő, 25-26 fok körüli csúcshőmérséklettel, csütörtökön pedig további 1-2 fokos melegedés lehetséges, 26-27 fok körüli maximummal, miközben a szél valamelyest megélénkülhet.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Váradon a Drágosvode úton a vasúti felüljáró környékén november végéig korlátozásra kell számítani a vasúti infrastruktúra korszerűsítése miatt. Mindkét irányban csak egy-egy sáv használható. A Szeleúsulói utca felől a Kolozsvár felé a külső sávon lehet haladni, a Kolozsvár felől a városközpontba érkezőket pedig a szemközti oldal felszabadított sávjára terelik. November 1-ig teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát is, a Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan környékéig, és a munkálatok a Muzeulói utcát is érintik. A Kanonok sor és a Republicsi utca között jelenleg nem lehet közlekedni. Az Uzinelor úton szintén munkálatok lassítják a forgalmat, a Borsi út felől érkezők egy hosszabb szakaszon csak egy sávot használhatnak jelzőlámpás irányítás mellett. A lámpaváltás itt akár 4-5 percig is eltarthat, ezért érdemes jelentősebb várakozással számolni, vagy lehetőség szerint másik útvonalat választani. Jó utat! Ha pedig friss közlekedési információtok van, akkor írjatok nekünk a Plusz FM Facebookján, vagy hívjátok a 0359 17 22 22-es Plusz FM forró drótolca.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, a Plusz FM-et hallgatjátok, déli 12 van, mi az ebéd nálatok? Jó étvágyat hozzá, desszertként pedig a legjobb zenéket ajánlom a Plusz FM-en. Kezdjük a délutáni pluszt, jön Dr. Béres és az éjjel ott várok rád.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

ez volt a Jamiroquai itt a Plusz FM-en. Slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni pluszt halljátok. Beszélgethetünk is közben, írjatok a Facebookon, vagy hívjatok 0359 17 22 22 a telefonszámunk. És folytassuk most Ariana Grande-val. Állítólag, hogyha gyerekkorában megkérdezték tőle, hogy és mi leszel, ha nagy leszel, akkor mindig azt válaszolta, hogy sorozatgyilkos, mert imádta a horrorfilmeket már kisgyerekként is, sőt, otthon is mindig ijesztő maszkokban járkált. A szülei kicsit aggódtak is érte. Aztán még a milyen cuki csaj lett belőle, nem? Ariana Grande és a One Last Time most itt a Plusz FM-en.

0: hallgatjátok. Slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Ez volt Taylor Swift és az Oplight itt a délutáni pluszban. És hogyha a hétvégén kirándulnátok egy kicsit, akkor hadd ajánljam a figyelmetekbe, hogy uniós támogatással megújult Sólyomkővára a másfél évig tartó régészeti felterés során sikerült feltérképezni az erődítmény csaknem teljes alaprajzát, és több olyan épületrész is előkerült, amiről korábban nem is tudtak a szakemberek. Most helyreállították a vár öreg tornyát, megtisztították és konzerválták a fennmaradt falakat, a hitelesen rekonstruálható részeket pedig kővel egészítették ki. A felújított vár már látogatható, szabadon be lehet menni és körülnézni, egyelőre azonban kizárólag maga a történelmi épület tekinthető meg, más turisztikai szolgáltatás még nem működik a helyszínen. Minden esetre már várnak benneteket. Tehát itt a hétvégén még azért szép idő lesz, úgyhogy érdemes autóba ülni és ellátogatni oda, tehát vár benneteket a megújult Sólyomkővár. Mi pedig várunk benneteket jobbnál jobb zenékkel, mindjárt jön Nelina Pálló és az Everybody's Gone to War.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában csirkefalatkák 1 kg-os kiszerelésben 36 lej 99 bani, 1 kg Markomex rántott csirkeszárny 19 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a DoingBusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes. Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ebéd után kávé, egy cukorral, egy kis tejjel és sok jó zenével. A zenét azt bízzátok ránk. Jön majd Damiano David és a Next Summer. Előtte pedig itt van Nelina Pálló és az Everybody's Gone to War.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, a délutáni plusz sűrűjében vagyunk. Jó munkát mindenkinek, együtt kibírjuk a munkaidő végéig. És közben szólnak a legjobb zenék természetesen. Jön Ray Dalton, aki hát sokáig ilyen rejtőzködő sztár volt. A hangját mindenki ismerte, mert egy csomó nagy slágerben volt közreműködő, egy csomó nagy slágerben ő énekelte a refrént, hogy más nem mondjak, például Macklemore Can't Hold Us című dalában is az ő hangját halljuk, de nem nagyon tudtuk, hogy ki az a Ray Dalton. Aztán néhány évvel ezelőtt elkezdte úgy Isten igazából beindítani a szóló karrierjét, és hát azóta is ontja magából a slágereket. Itt van tőle egy aktuális kedvenc, a Blood Running. Ez a Plus FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű rádió.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mission of the Groove.

hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. A tempóból nem veszünk vissza, ugyanezzel a lendülettel megyünk tovább 1 és 2 óra között is. Hozzuk nektek a legütősebb zenéket, hogy picivel gyorsabban teljen el a munkaidő. Például a hírek után jön majd James Blunt és a Taste Like Summer.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. A korábbi elnök a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az AUR jövőjéről a romániai polgárok politikai elittel szembeni elégedetlensége kapcsán. Traian Băsescu kijelentette, hogy az AUR megjelenését ez az elégedetlenség segítette elő. Arra a kérdésre, hogy miként alakul az AUR helyzete a közvéleménykutatásokban, és hogy az előrehozott választások esetén még nagyobb támogatottságot szerezhet-e, Băsescu azt válaszolta, szerinte a pártnak már nincs jelentős növekedési potenciája. Mint ismeretes, a felmérések szerint az AUR, amely eddig még egyszer sem volt kormányon, viszont a szociáldemokratákkal közösen buktatta meg májusban az Ilie Bolozsán vezette kormányt. A legnépszerűbb párt támogatottsága 40% környékén van. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre, díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be, választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor, számolt be a Guardian. David Robinson szerint a legkorszerűbb mesterséges intelligencia cégeknél változásokra van szükség. Az OpenAI fejlesztési ütemére jellemző, hogy egyik újításról a másikra ugrálnak, miközben nem tudják elérni azt a biztonsági szintet, amire szükség lenne. Az utóbbi időben az EMI cégek saját fejlesztői egymás után kezdték el kongatni a vészharangot, hogy éppen most dől el az emberiség sorsa, és a szabályozatlan fejlesztés lesz a vesztünk. Vannak szkeptikusok is. A 2008-as pénzügyi krachot megjósuló Steve Eisenman például azt állítja, csupán az EMI cégek érdeke a pánikkeltés.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos, az október elejéhez képest kifejezetten meleg idő Nagyváradon. A következő órákban tovább emelkedik a hőmérséklet, 24-25 fok is lehet. Az ég többnyire derült, vagy gyengén felhős marad, esőre nagyon kicsi az esély, a légmozgás pedig gyenge vagy mérsékelt lesz. A délutáni kellemes idő után estére már gyorsabban hűl a levegő, így aki későig marad a szabadban, annak érdemes egy könnyű kabáttal is készülnie. Humán meteorológiai szempontból kedvező a helyzet, markáns frontotás nem várható, a nagy napi hőingás azonban az időjárás változásra érzékenyeknél okozhat fáradtságot, koncentrációs problémákat. Szerdán továbbra is meleg, száraz időre számíthatunk, 25-26 fok körüli csúcshőmérséklettel, csütörtökön pedig szintén 25 fok körüli, helyenként ennél valamivel melegebb idő valószínű. A jelenlegi előrejelzések alapján komolyabb változás pénteken érkezhet, amikor már lehűlés és helyenként csapadék is megjelenhet a térségben.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: A Stefáncsi Mári úton a Teodor Nes utcai kereszteződésben idéglenes körforgalmat alakítottak ki, a korábbi jelzőlámpás forgalomirányítást pedig megszüntették. Az új forgalomirány célja, hogy a tanévkezdéssel megnövekedett forgalom gördülékenyebben haladjon a környéken. Ugyancsak a Stefáncsi Mári és Sugár úton lezárták a Berzé és a Szöntú Ladislau utcák közötti részt. A korlátozás miatt a Stefáncsi Mári és a Szöntú Ladislau kereszteződésében idéglenes körforgalmat alakítottak ki, a Lákúros utcából pedig jelenleg balra is ki lehet fordulni a Sugár útra. A Drágosvóda úton a vasúti felüljárónál továbbra is sávkorlátozás van. November 25-ig mindkét irányban csak egy-egy sávon haladhat a forgalom. Jó utat!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Nincs fék, padlógázzal megyünk tovább a legjobb zenékkel, felpörgetjük a munkaidőtöket, hozzuk a legütősebbeket. Például jön majd David Guetta, Teddy Sims és Tom Sendai közös dala a Gun Gun Gun. Itt lesz a Backstreet Boys, beugrik Eva Max, a magyarok közül pedig jön például a Machine Mouse, kezdetnek pedig mutatom James Blunt új dalát, ez a Taste Like Summer.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez volt a Backstreet Boys, itt a Plusz FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. Jöhetnek az üzenetek a Facebookon, vagy hívjatok 0359 17 22 22. És figyelem, holnap kezdődik, és vasárnapig tart az idei őszi fekete tói vásár Körös Fekete Tón. Ezt évente kétszer tartják meg, és hát mindig több ezer látogatót vonz Romániából és külföldről egyaránt. Bár itt új termékeket is lehet vásárolni, az igazi különlegességeket ezúttal is inkább a régiségek jelentik. Régi könyvek, bútorok, festmények, festett tányérok és különleges dísztárgyak között lehet válogatni. A vásárt a Sebes-Körös partján rendezik, a település pedig az Egyes Országút, vagyis az E60-as út mentén Nagyvárad és Kolozsvár között a Királyhág úton nagyjából 10 kilométerre található. A vasútvonal felújítása miatt idén sem lehet vonattal eljutni ide, úgyhogy személyautóval vagy pótlóbusszal közelíthetitek meg a helyszínt, de mindenképpen érdemes. Tehát holnap kezdődik, és vasárnapig tart az idei őszi fekete tói vásár Körös Fekete Tón. Várnak benneteket is. Mi pedig várunk benneteket jobbnál jobb zenékkel. A Plusz FM-en Eva Max dalszól, ez a Maybe You Are The Problem. Kis hangerő mehet rá.

0: Pink, itt a Plusz FM-en, slágerekes magyar kedvencek Nagyváradon. És ez itt a délutáni plusz. A tegnapi nappal pedig elindította a közös őszi takarítási kampányát a Nagyváradi Önkormányzat és a Rervest. Most ingyenesen elszállítják a lakosságnál összegyűlt zöld hulladékot. A lehullott leveleket átlátszó zsákokban lehet kitenni a telekhatárra, a levágott ágakat pedig hát érdemes minél kisebb darabokra vágni és összekötni. A szolgáltató járművei hétfőtől péntekig előre meghatározott ütemterv szerint végzik a begyűjtést. Először a nagyobb közlekedési útvonalakon, utána pedig a lakóvezetőkben. A zöld hulladéktól egyébként a kampányon kívül is meg lehet szabadulni, felaprítva a barna, biológiailag lebomló hulladék számára fenntartott kukába kerülhet, a leveleket, ágakat, lenyírt füvet és egyéb növényi maradványokat pedig ingyenesen átveszik a Túrzó Sándor utcai és az Uzineor utcai szelektív hulladékgyűjtő pontokon is. Tehát tegnap kezdődött és október végéig tart az Önkormányzat és a Rervest közös őszi takarítási kampánya. Együtt egy kicsit tisztábbá és rendezettebbé tehetjük a várost. A melóhoz pedig mi adjuk a ritmust a jobbnál jobb zenékkel. Jön majd Állok és a Deep Down.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 200 g-os kenhető lúrpak kevert 11 lej 99 bani, 450 g-os Alfredo fagyasztott garnélarák 22 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt.
2: A Banka Transzilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysóa a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez itt a délutáni plusz. Miért is hallgatnátok mást, amikor nálunk mindjárt jön Závodi Gábortól az Évele boldogan. Előtte pedig itt van Állok és a Deep Down.
1: Slágerek magyar kedvenc.

0: zenékkel azért könnyebben megy a meló. Dante Thomas és a Miss California Plusz FM-et és a délutáni pluszt hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és hát folyamatosan biztatlak benneteket, hogy bármi van, keressetek minket. Például mutatok egy hangüzenetet, amit a Facebookon kaptunk.
1: Jó napot kívánok, Ferenci Gábor vagyok. A feleségemmel ma van a házasság évfordulónk, szóljon neki, vagy hát nekünk, ami jó kis bulizóztam. Köszönjük szépen.
0: Na hát akkor éljen az ifjú pár, csak a több bulizós dalt is küldünk nektek. Például mindjárt jön Alexander Burke és Pitbull közös dala, az All Night Long. Előtte pedig egy aktuális nagy kedvenc, egy holland producer csapat, az Anoter, és a

pontos, az első nőm, kinek

Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, a délutáni pluszt hallgatjátok. Jönnek a friss hírek, de nyugi, utána is tartjuk a fordulatszámot, menjünk tovább a legütősebb zenékkel. Például mindjárt jön Ed Sheeran, és az a dal, aminek az a címe, hogy...

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. Bíróság elé került egy Bihar megyei anya, mert kivette gyerekeit az iskolából és otthoni oktatásban részesítette őket. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, és kibővített hatásköröket biztosított a Transelektrika hálózat irányítónak. A társaság súlyos egyensúlyhiány esetén drasztikus intézkedéseket is hozhat, beleértve az export csökkentését vagy leállítását, illetve a fogyasztás korlátozását. A krízis fő kiváltó oka továbbra is a Duna rendkívül alacsony vízállása. A piaci szabályozás miatt, amely előnyben részesíti a nap és szélenergiát, a hidroelektrika vízerőművei jobbára csak a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején kapcsolódnak be a termelésbe. A hivatalos előrejelzések szerint az ország energetikai sebezhetősége még jó ideig fennmarad. Bíróság elé került egy két gyermekes Bihar megyei anya, akit azzal vádolnak, hogy akadályozta gyermekei hozzáférését a kötelező oktatáshoz. A nő 2023. szeptemberében kivette fiát és lányát egy Bihar megyei általános iskolából, majd egy külföldi magániskola által nyújtott otthoni oktatási lehetőséget vett igénybe. A belényesi ügyészség szerint a külföldi intézmény által kiállított dokumentumok ellenére ez az oktatási forma Romániában nem elismert, ezért a gyerekek 3 éven keresztül nem jártak az országban akkreditált oktatási intézménybe. Az ügyészség 2 rendbeli bűncselekményt állapított meg, az ügy pedig szeptember elején került a belényesi bíróság elé. A kötelező oktatáshoz való hozzáférés akadályozása a román büntető törvénykönyv szerint 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnyben tanyázunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a kávét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. A házon kívüli fogyasztás nem korlátozódik a kávézókra, ide tartozik az automatákból vásárolt kávé és a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról híres Olaszországban az emberek 72%-a az otthonában issza a világ legnépszerűbb melegitalát, aminél a magyarországi arány is alacsony. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változott. Romániában 1 évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: 24-25 fok körüli értékeket mutatnak a következő órákban itt Váradon a hőmérők. Többnyire napos, száraz idő marad, számottevő csapadék nélkül, a szél sem lesz különösebben élénk. Az előrejelzések szerint holnap is hasonlóan kellemes idő jön, 25-26 fok körüli maximumokkal, csütörtökön pedig megint 25 fok körüli száraz időre van kilátás. A meteorológiai szolgálat hosszabb távú előrejelzése szerint ezen a héten Románia nyugati részén az ilyenkor megszokottnál magasabb átlaghőmérsékletek várhatóak, miközben a csapadék mennyisége az átlag alatt maradhat.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Nagyváradon az Uzidenor úton a Borsi út felől érkezve útfelbontás miatt csak 1 sávon lehet haladni. A forgalmat most jelzőlámpával irányítják, a váltásra pedig akár 4-5 percet is várni kell, így ezen a szakaszon torlódás alakulhat ki. A Republicsi utca Körös Áruház utáni szakasza november 1-ig teljesen le van zárva az aluljáró építése miatt, és a Muzeulúj utcán is korlátozás van a Kanonok sor és a Republicsi utca között. Kövessétek a kijelölt terülő utakat. A Stefáncsilmár és Sugár úton a Berzély és a Ladislau utca közötti részt szintén lezárták, a Ladislau utcai csomópontban pedig idéglenes körforgalmat alakítottak ki. A Lakúros utcából a korlátozás idején most balra is ki lehet fordulni a Sugár útra. Jó utat kívánunk, ha friss közlekedési információitok vannak, akkor azokat várjuk a Plusz FM Facebookján, vagy hívjatok 0359 17-22-22.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Ez itt a délutáni plusz, hoztunk nektek egy kis energiát a melóhoz, még csak töltőkábel sem kell hozzá, elég a picit föltekeritek a hangerőt. A legütősebb zenék, például majd Bob Sinclair és a Love Generation, Bruno Mars és az I Just Might, Santana és a Smooth, kezdhetnek pedig Ed Sheeran és az Azizám.
0: Slágerek, magyar kedvencek.

Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, a délutáni pluszt hallgatjátok, és hát hogyha szeretitek tudni, hogy kitől került az asztalra az, amit éppen esztek, akkor ajánlok nektek valamit. Minden csütörtökön helyi termelői vásárt tartanak Bihar Püspökiben az Emmaus ház udvarán. Ez egy viszonylag friss dolog, augusztus végén indult a kezdeményezés, és az a cél, hogy a környék kis termelői közvetlenül találkozhassanak a vásárlókkal. Korábban erre nem nagyon volt lehetőség a város részben. Friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, pékáruk és még sok minden más. Tehát most csütörtökön is várnak benneteket 16 és 19 óra között az Emmaus ház varán. Jó étvágyat! És közben Fincsi zenék itt a Plusz FM-en is. A délutáni pluszban jön Lotfüvegi és Burai Krisztián közös dala. A háborgó mélység 2.

0: Ez a Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek. Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. Jó munkát mindenkinek. És hát például a reggelek már elég hűvösek, sőt hidegek. Azért lassanként mindenhol be kell röffenteni a fűtést, aminek a pénztárcánk nem biztos, hogy annyira örül. Viszont jó hír, hogy a téli szezonban november 1-től március végéig újra igényelhető támogatás a lakások fűtési költségeire. Családoknál akkor járhat a segítség, ha az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, egyedül élőknél pedig 2053 lej a felső határ. A támogatás összege a jövedelemtől és a fűtés módjától is függ. Villanyfűtés esetén legfeljebb 500 lej, földgáznál 250, tűzifánál és más szilárd tüzelőanyagnál pedig 320 lej lehet. A jogosultság megállapításakor a kérelem beadását megelőző hónap bevételeit veszik figyelembe. Nagyváradon a kérelmet és a saját felelősséget tett nyilatkozatot november elejétől a Szociális Ellátási Igazgatósághoz lehet benyújtani. Azt hiszem, hogy ez sokaknak azért elég komoly segítség lehet, úgyhogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Forró zenék közben a Plusz FM-en is. Nálunk mindjárt jön Edvard Maja és a Stereo Love.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A Brikóban október 14-ig a 15 literes Savannah beltéri mosható falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 404 leért vásárolhatod meg. Valamint 15% extra kedvezményár a teljes díszvakolat kínálatra. Brico. Együtt. Munkára készen.
3: A Banca Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön. Drónsó és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orelia szervezi. További részletek az oreliafestival.ro oldalon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Jó munkát mindenkinek, a félfületek azért meló közben is legyen a rádión, mert hozzuk nektek a legjobb zenéket. Itt a délutáni pluszban mindjárt jön Lil Nas X és a Star Walking, előtte pedig Edvard Maja és a Stereo Love.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: és magyar kedvencek Nagyváradon is. Jelentem nektek, hogy frissen, fiatalosan és üdén megérkezett a stúdióba a Keserű Tomi, aki már is átveszi tőlem a mikrofont, a délután hátralévő részét beletöltetitek, nekem pedig innentől kezdve cipzára számon, holnap délig nem hallottok rólam. Örülök, hogy ma is együtt rádiózhattunk. Ciao mindenkinek! Tomi egyébként Jonas Blue dalával kezd majd, a hírek után jön az Edge of Desire.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes elverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. A helyzet egyik legszembetűnőbb példája a tejipar. A román versenytanács legfrissebb ágazati vizsgálata szerint 2025-ben már 1 milliárd euró értékű tejterméket importált az ország, Magyarország pedig a legfontosabb külföldi beszállító. Első látásra nehezen érthető, miért szorul Románia ekkora élelmiszerimportra. Az ország ugyanis az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője. Emberek szerint épp ebben rejlik a román mezőgazdaság alapvető szerkezeti problémája. Románia azokban az agrártermékcsoportokban ér el jelentős külkereskedelmi töbletet, amelyek alacsonyabb feldolgozottságúak, gabonából, olajos magvakból, illetve élő állatokból. Románia tehát jelentős mennyiségű mezőgazdasági alapanyagot termel és értékesít külföldön, miközben sajtot, sertéshús, tejtermékeket, cukrot, édességeket nagy mennyiségben vásárol külföldről. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki ne nyissa meg az üzenetekben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgető hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A link egy olyan oldalra vezethet, amely első pillantásra hivatalos fizetési felületnek tűnik. A hatóság szerint az internetes cím eltér a valódi szolgáltatásítól. Az ilyen oldalak célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes vagy bankkártya adatait. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Egyes termékekért az eredeti kikiáltási ár több mint 14-szeresét is hajlandók voltak kifizetni a vásárlók, az elkobzott táskák egyikének árverése pedig 7 órával tovább tartott a tervezetnél az egymást követő ajánlatok miatt. Az online árverési platformon jelenleg több mint 1350 különböző vagyontárgy szerepel, a rendszer indulása óta pedig az ismételten megkérdetett tételeket is beleszámítva már közel 30 ezer termék fordult meg rajta. Az elicitáciánál kínálata rendkívül vegyes. Az elkobzott vagy végrehajtás során lefoglalt kisebb értékű használati tárgyak mellett autók, ingatlanok, ipari eszközök, táskák, sőt mozdonyok és vasúti vagonok is megjelennek az árveréseken.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Hello Kedd és Hello Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ez már a Sláger Plusz első felvonása, a pontos dátum pedig 2026. október 6-a van egészen pontosan. A mikrofonnál Kessérű Tomi a következő 4 órában, és mindenkit várok nagyon sok szeretettel a mai napon is természetesen. Ahogyan szoktam mondani, nem érkeztem üres kézzel, hiszen rengeteg helyi infó van nálam, fontos tudnivalók, információk, aztán ezen kívül jó zenék, és nem utolsó sorban témák, színes hírek, érdekességek minden órában. Hát több millió korsó sör fogyott az Oktoberfesten, ami rekordlátogatottságot hozott. Ez lesz a téma az első órában. No, de a sörözéshez még egy picit korán lenne, úgy gondolom, úgyhogy inkább slágerekkel és magyar kedvencekkel várlak benneteket. Kezdjük az órát!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

Klassz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Life's like

Éráradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

No, rögtön közlekedünk itt a Sláger Plusz első órájában. Legalizálnák, hogy a motorosok és a mopedesek a dugóban álló autók között előre soroljanak. A parlament elé került tervezet szerint a manőver legfeljebb 20 km-es óránkénti sebességgel lenne megengedett. Az autóktól legalább fél méteres oldaltávolságot kellene tartani. A piros lámpánál várakozó kocsisor mellett azonban továbbra sem lehetne előre sorolni. A szeptember végén benyújtott törvénytervezet külön közlekedési manőverként vezetné be a KRESZ-be az úgynevezett forgalmi előre sorolást, amely lehetővé tenné, hogy a motorkerékpárok és mopedek, az azonos irányban haladó, a forgalmi helyzet miatt ideiglenesen megálló járművek mellett tovább haladjanak. A szabályozás elsősorban a torlódásokban kialakuló helyzetekre vonatkozna, amikor az autók egy kocsisor vagy dugó miatt állnak. A motoros az előre sorolás során átmenetileg a két azonos irányú forgalmi sáv közötti szabad területet is használhatná, és áthaladhatna a sávokat elválasztó szaggatott útburkolat jelen. Ha a törvényben meghatározott valamennyi feltételt betartja, a manőver nem minősülne sem sávváltásnak, sem pedig előzésnek. Érdekes mindenképpen. Balesetmentes jó utat kívánok nektek, vigyázzatok magatokra és vigyázzunk egymásra. Ezt mondom az autósoknak és a motorosoknak, valamint a tömegközlekedőknek is, hiszen mindenkit épségben hazavárnak. Én meg kísérlek benneteket slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: 1-től ismét benyújthatóak a település rendezési igazolások, vagyis az úgynevezett urbanisztikai bizonylatok iránti kérelmek a nagyváradi polgármesteri hivatalhoz. A szolgáltatás azért szünetelt, mert az augusztusban hatályba lépett új jogszabályok miatt módosítani kellett a szükséges nyomtatványokat és dokumentációkat. A hivatal tájékoztatása szerint 3 kategóriába sorolják a település rendezési igazolásokat, így 3 különböző formanyomtatványt kell használni. Fontos, hogy az ügyfelek a céljuknak megfelelő nyomtatványt töltsék ki, és az ahhoz előírt teljes dokumentációt csatolják. A frissített nyomtatványok és a szükséges iratok listája a nagyváradi polgármesteri hivatal honlapján érhető el. Egyelőre azonban sürgősségi eljárásban nem lehet benyújtani ezeket a kérelmeket. A hivatal később tájékoztat arról, mikor indul újra ez a lehetőség. Az új jogszabály egyébként több egyszerűsített eljárást is bevezet a településrendezés és az engedélyezés területén. Ezek gyakorlati alkalmazását pedig fokozatosan készítik elő. Köszönöm a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: A Brikóban október 11-ig a 0,4 mm-es Smart fémtetőcserép négyzetméterenkénti ára mindössze 29,36-ban. Ráadásul 8 zsák egyenként 25 kg-os Cseresit Thermo Universal ragasztó és ágyazó tapaszt megvásárlása esetén 10 négyzetméter erősítő üvegszövet hálót kapsz ajándékban. Brikó, együtt, munkára készen!
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 0,75 literes aeroszoli szárazfehérbor 29,99 bani, 2 literes Coca-Cola 8,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz első órájában nem sokára az óra témája érkezik majd, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy véget ért az Oktoberfest, összegezték az idei eredményeket, és hát több millió korsó sör fogyott, kérem szépen. Rekordlátogatottságot is hozott a rendezvény, de ettől függetlenül azért történtek súlyosabb incidensek is. A részletek hamarosan, most pedig slágerek és magyar kedvencek itt a Pluszon.

kérem szépen a Sláger Plusz első órájában, akkor kérném szépen a sörösök figyelmét. Összegezték ugyanis az idei 2026-os Oktoberfest eredményeit. A szervezők beszámolója alapján a két hetes rendezvény sorozat alatt csak nem 7 millió látogató fordult meg Münchenben, és több mint 6 millió korsó sör fogyott a sörsátrakban. A rekord közeli látogatószám és a felhőtlen hangulat mellett azonban az idei fesztiválra súlyos tragédiák is árnyékot vetettek. A Vidán Park területén életét vesztette a hullámvasút egyik 52 éves dolgozója, akit az üzemelő szerelvény gázolt el. A fesztiválra tartó turisták közül pedig ketten vesztették életüket egy autópálya balesetben. A német hatóságok egyébként idén a szokásosnál is szigorúbb biztonsági protokollal és állandó fémdetektoros ellenőrzésekkel készültek, ami jelentősen növelte az átvizsgálások hatékonyságát. A mentőszolgálatok így is több ezer esetben nyújtottak első segélyt a helyszínen, döntően hát a túlzott alkoholfogyasztás, illetve kisebb balhék okozta sérülések miatt. A fesztivál területen mostanra megkezdődtek a bontási munkálatok, a város pedig hát elindította a jövő évi Oktoberfest előkészületeit, úgyhogy ha valaki az idejét kihagyta, akkor jövőre ismét lehet majd tenni egy próbát. Sokaknak ez ugye ilyen bakancslistás rendezvény. Ráadásul az idején egyébként Arnold Schwarzenegger is tiszteletét tette, és ő is csapolt néhány korsóval. No, hát az Oktoberfestről haza, ahogyan az óra elején is mondtam nektek, még a sörözéshez egy picit korán van, úgyhogy fogyasszunk jó zenéket, ezek meg nagyon egészségesek, figyeljetek!

0: Noha Sláger Plusz első órája most ér véget ebben a pillanatban 2026. október 6-án kedden, de megyünk tovább menetrend szerint, nincs megállás. Mindjárt jönnek a hírek, a mai napon ugye Petru Anita siet a segítségetekre és szállítja nektek a legfrissebb és legfontosabb információkat. Aztán jövök vissza, és a hírek után startol a második felvonás, hogy mivel, azt már is meghallhatjátok.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor. Sziasztok! Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. A korábbi elnök a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az AUR jövőjéről a romániai polgárok politikai elittel szembeni elégedetlensége kapcsán. Traian Băsescu kijelentette, hogy az AUR megjelenését ez az elégedetlenség segítette elő. Arra a kérdésre, hogy miként alakul az AUR helyzete a közvéleménykutatásokban, és hogy az előrehozott választások esetén még nagyobb támogatottságot szerezhet-e, Băsescu azt válaszolta, szerinte a pártnak már nincs jelentős növekedési potenciája. Mint ismeretes, a felmérések szerint az AUR, amely eddig még egyszer sem volt kormányon, viszont a szociáldemokratákkal közösen buktatta meg májusban az Ilie Bolozsán vezette kormányt. A legnépszerűbb párt támogatottsága 40% környékén van. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre, díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú város részt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be, választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor, számolt be a Guardian. David Robinson szerint a legkorszerűbb mesterséges intelligencia cégeknél változásokra van szükség. Az OpenAI fejlesztési ütemére jellemző, hogy egyik újításról a másikra ugrálnak, miközben nem tudják elérni azt a biztonsági szintet, amire szükség lenne. Az utóbbi időben az EMI cégek saját fejlesztői egymás után kezdték el kongatni a vészharangot, hogy éppen most dől el az emberiség sorsa, és a szabályozatlan fejlesztés lesz a vesztünk. Vannak szkeptikusok is. A 2008-as pénzügyi krachot megjósoló Steve Eisenman például azt állítja, csupán az EMI cégek érdeke a pánikkeltés.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon is sok a napsütés, napközben 23, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. Felhők nem lesznek felettünk, így csapadékra sem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad, fronthatás pedig nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosfodé úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleuszolói utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosfodé út felszabadult szemközti sávjába terelik. November 1-jéig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát a Körös Áruháztól a 79 A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Illetve infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinéler út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerül. Üljetek. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További kellemes keddi napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek innen a fedélzetről. Ez a Plusz FM továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz második órája 2026. október 6-án kedden. A stúdióban a pilóta fülkében pedig a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. Képzeljétek el, beveti az AI-t a McDonald's, a jövőben gépározza majd a Big Mac-et. Hát nem nálunk, hanem Amerikában. Ezzel is foglalkozunk majd ebben az órában. Aztán jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei is, ahogyan már megszoktátok és elvárjátok tőlem és tőlünk, csak úgy, mint a legjobb zenék, úgyhogy ha minden egyben van, akkor start!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampbe fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

kedden itt a Sláger Plusz második órájában. Figyelem, figyelem! Október 7-e és 11-e között tartják ugyanis idén az őszi fekete tói vásárt. Az évente kétszer megszervezett esemény évről évre több ezer érdeklődőt vonz, nem csak az ország határokon belülről, hanem külföldről is. A vadonatúj termékek mellett a vásár fő attrakcióját a régiségek jelentik. Régi könyvek, festett tányérok, régi bútorok, festmények, ritka dísztárgyak lelhetőek fel a Sebeskörös partján elterülő területen, amely ilyenkor a régiséggyűjtők paradicsomává válik. A vásár körös feketetó településen zajlik festői környezetben a Sebeskörös partján. A falu az egyes országúton, az E60-as Európai út, a Nagybárad-Kolozsvár útvonalon fekszik, mindössze 10 kilométerre a Királyhágótól, Erdély belseje felé. A Kolozsvártól a magyar határig tartó vasútvonal szakasz felújítási és villamosítási munkálatai miatt a vásárt ezúttal sem lehet vonattal megközelíteni, így az érdeklődők pótlóbuszokkal vagy személygépkocsival juthatnak el a rendezvény helyszínére. Mindez tehát október 7-e és 11-e között jön tehát az őszi fekete tói vásár. Nálunk pedig jönnek a legjobb dalok itt a Plusz FM-en ősszel is természetesen.

0: kalandra fel a folytatásban. Kérném szépen a túrázni, kirándulni vágyók figyelmét, ugyanis idén is megszervezik a Cárány Gyula nyomában teljesítménytúrát, amelyre október 10-én várják a túrázni vágyókat Réven, ez ugye most szombat. A résztvevők három táv közül választhatnak, 7, 16 vagy 25 kilométeres útvonalon indulhatnak, a cél pedig minden esetben a kijelölt útvonal teljesítése a szintidőn belül az ellenőrző pontok érintésével. A rajt és a cél a Révi híd alatti parkoló, nevezni pedig a helyszínen lehet. A 7 kilométeres rövid túrát a hirtelen kaptatók és a sziklás terep miatt 6 év alatti gyerekeknek nem ajánlják. A túra a Királyerdőben és a Sebeskörös Szurdok völgyében a kijelölt turista utakon halad. A szervezők szerint az átlagosnál valamivel nehezebb középhegységi túrára kell számítani, helyenként meredek, sziklás és köves szakaszokkal. Érdemes túrabakancsot, réteges öltözéket, esőkabátot, széldzsekit, kulacsot és fejlámpát is vinni. A résztvevők induláskor egy füzetet kapnak, amely tartalmazza az útvonalat, a turistajelzéseket, a szintkülönbségeket és a térképet. Az ellenőrző pontokon frissítőt is biztosítanak, a célba érőket pedig emléktárgy és meleg étel várja. Mindez tehát október 10-én jön a Cárány Gyula nyomában teljesítménytúra. Én még azzal egészíteném ki a kis csomagot, a kis pakkot, hogy a Plusz FM-et is vigyétek magatokkal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult, valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fényshow a Sebeskörösön, drónshow és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
3: Gyere a Margot Optikba, nagyváradi margitai vagy székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
4: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kedden, október 6-án robogunk tovább itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Plusz második órájában, és nem sokára elviszlek benneteket hamburgerezni. Méghozzá azzal kapcsolatban hozok majd egy hírt a tengeren túlról, hogy beveti az AI-t a McDonald's, a jövőben gép fogja majd árazni a Big Mac-et. Hogy ez milyen hatással lesz a fogyasztási szokásokra, az után is nyomozunk ebben az órában. Tartsatok velem, mindenképpen most megjönnek a legjobb zenék.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

Slágertusz előző órájában sörözni vittelek benneteket, most meg akkor eszünk egy jó hamburgert, mit szóltok hozzá. Különleges és egyben nagyon megosztó technológiai lépésre szánta el magát a McDonald's Amerikában. A gyors étterem lánc a legújabb hírek szerint mesterséges intelligenciát hívott segítségül, hogy meghatározza az ételek, például a Big Mac optimális árát. Az új algoritmus milliónyi korábbi vásárlási adatot és helyi piaci tényezőt elemez, így megbecsüli, hogy az adott környéken élő vendégek mekkora összeget hajlandóak fizetni egy-egy menüért. A rendszer célja a bevételek maximalizálása, ám az első tapasztalatok alapján jelentős árkülönbségeket eredményezhet még a szomszédos éttermek között is. Amerikában előfordult, hogy két mindössze pár kilométerre lévő egységben több mint 20%-kal eltért ugyanannak a hamburgernek az ára. Bár a cég hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia csupán ajánlásokat tesz a franchise partner étterem tulajdonosoknak, az eljárást komoly szakmai és fogyasztói vita övezi. Szakértők és vásárlók egyaránt attól tartanak, hogy a rejtett dinamikus árazás lerombolhatja a gyors éttermek kiszámíthatóságát és a vendégeket.

bizalmát. Egyelőre nem tudni, hogy az AI alapú árazási modellt az európai hálózatban is bevezetik-e. Szerintem biztosan nem, egyelőre még folynak úgymond a kísérletek, hát nyilván több adat szükséges, és hát azért ennek ki kell fornia magát, nem olyan egyszerű ez, de mindenképpen érdekes, hogy a jövőben tulajdonképpen az AI mondja meg, hogy mit mennyiért vásároljunk. Szerintem ez egyébként nem annyira jó ötlet, bízom benne, hogy más nem fogja átvenni. Ti viszont vegyétek át tőlem a jó zenéket, ezek tök ingyen jönnek itt a Plus FM-en, és milyen jó zenék ezek, figyeljetek csak!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: Szép napot, jó rádiózást nektek, pluszosok, és nagyon szuper keddi napot október 6-án. Petru Anitának is ugyanezeket a jókat kívánom, hiszen a folytatásban ő vált engem itt a stúdióban. A Sláger Plusz második óráját zárjuk ugyanis ebben a pillanatban, ti pedig hát készítsétek a füleiteket, ugyanis Anita is készült, hozza a legfrissebb, legropogósabb és legaktuálisabb infókat, a plusz legfrissebb híreit. A hírek után aztán belecsapunk szó szerint a harmadik felvonásba, a harmadik órába. Én már készítem össze a jó zenéket. Itt van például az a dal, amivel kezdeni fogok.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brikó, együtt, munkára készen!
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. Bíróság elé került egy Bihar megyei anya, mert kivette gyerekeit az iskolából és otthoni oktatásban részesítette őket. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, és kibővített hatásköröket biztosított a Transelektrika hálózat irányítónak. A társaság súlyos egyensúlyhiány esetén drasztikus intézkedéseket is hozhat, beleértve az export csökkentését vagy teljes leállítását, illetve a fogyasztás korlátozását. A krízis fő kiváltó oka továbbra is a Duna rendkívül alacsony vízállása. A piaci szabályozás miatt, amely előnyben részesíti a nap- és szélenergiát, a hidroelektrika vízerőművei jobbára csak a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején kapcsolódnak be a termelésbe. A hivatalos előrejelzések szerint az ország energetikai sebezhetősége még jó ideig fennmarad. Bíróság elé került egy két gyermekes Bihar megyei anya, akit azzal vádolnak, hogy akadályozta gyermekei hozzáférését a kötelező oktatáshoz. A nő 2023. szeptemberében kivette fiát és lányát egy Bihar megyei általános iskolából, majd egy külföldi magániskola által nyújtott otthoni oktatási lehetőséget vett igénybe. A belényesi ügyészség szerint a külföldi intézmény által kiállított dokumentumok ellenére ez az oktatási forma Romániában nem elismert, ezért a gyerekek 3 éven keresztül nem jártak az országban akkreditált oktatási intézménybe. Az ügyészség 2 rendbeli bűncselekményt állapított meg, az ügy pedig szeptember elején került a belényesi bíróság elé. A kötelező oktatáshoz való hozzáférés akadályozása a román büntető törvénykönyv szerint 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnyben tanyázunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a kávét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. A házon kívüli fogyasztás nem korlátozódik a kávézókra, ide tartozik az automatákból vásárolt kávé és a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról híres Olaszországban az emberek 72%-a az otthonában issza a világ legnépszerűbb meleg italát, aminél a magyarországi arány is alacsonyabb. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változott. Romániában egy évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon is sok a napsütés, napközben 23, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. Felhők nem lesznek felettünk, így csapadékra sem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad, fronthatás pedig nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosfodé úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleuszulói utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosfodé út felszabadult szemközti sávjába tereli. November 1-jéig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát a Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Illetve infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozást lépett életbe az Uzinéler út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello pluszosok, a Sláger Plusz harmadik órája veszi kezdetét, ugye éppen fél időnél járunk, de nincsen térfélcsere, mindenki marad a helyén, ti a rádiók előtt, én meg itt a stúdióban, a mikrofonnál készsérül Tomi, 2026. október 6-a a pontos dátum, és a Plusz FM dübörög ezerrel, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Ebben az órában egy kicsit kertészkedni fogunk, és felvesszük majd a harcot a vakond vagy vakondok ellen, kinek hogyan tetszik jobban, úgyhogy ha érintettek vagytok ti is a témában, és elegetek van a vakontúrásokból, akkor mindenképpen figyeljetek. Folytatódik a helyben járó rovatunk is, ugye folyamatosan szállítom nektek a fontos információkat, és nem hiányozhatnak azok a dalok sem, amelyeket nagyon szeretünk. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyon szuper keddet, és még mindig jó rádiózást kívánok nektek, és nagyon örülök, hogy a Plusz FM-et hallgatjátok, ez a Sláger Plusz harmadik órája. Uniós támogatással megújult Sólyomkőbára. A másfél éves régészeti feltárás során kirajzolódott a vár csak nem teljes alaprajza, és előkerült több korábban ismeretlen épületrész is. Helyreállították a vár öreg tornyát, a többi fennmaradt falat megtisztították és konzerválták, a hitelesen rekonstruálható részeket pedig kővel egészítették ki. A felújított vár látogatható, bárki bemehet megnézni, hogy milyen lett a felújítás után a történelmi épület. Az Élesdi önkormányzat egyébként már előkészíti Sólyomkővára felújításának második szakaszát, amellyel folytatni szeretné az erődítmény első ütemben megkezdett helyreállításait, illetve látogatói útvonalakat alakítanak ki, és akkor hoznak majd létre muzeális létesítményt is a helyszínen. Egyelőre tehát csak maga a vár látható, semmi más nem működik még benne, de ezt mindenképpen érdemes megcsodálni. És a jó zenéket is érdemes hallgatni itt a Pluszon, figyeljetek csak!

0: zöld hírrel készültem nektek a folytatásban, ugyanis folytatódik Nagybáradon a lakók tájékoztatása a digitális ökoszigetek használatáról. A Városháza munkatársai október 6-a és 8-a között Váradősiben, a Szalkamilar és a Kázabán utcák, valamint az Aradi út környékén találkoznak a lakótársulások képviselőivel. A cél, hogy ismertessék a szelektív hulladékgyűjtés új rendszerének működését. Október 7-én, tehát holnap az Alexandru Kázabán utcában, 8-án pedig az Aradi úton tartanak tájékoztatókat, minden alkalommal délelőtt 10 órától. Az érintett lakótársulásoknak legalább egy képviselőt kell küldeniük a találkozóra, de az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy minél többen vegyetek részt rajta. A résztvevőknek a korábban kiosztott belépőkártyákat is magukkal kell vinniük. Az érintett ökoszigetek október 12-től kezdenek működni, ekkor a hagyományos sárga és fekete kukákat is elszállítják. A tájékoztató és betanító kampány október végéig folytatódik, és a tervek szerint Nagybárad valamennyi lakótársulásának képviselőivel találkoznak majd. A városban összesen 367 digitális ökoszigetet alakítottak ki uniós, illetve PNRR forrásból. Az 5 különálló konténerben a biológiailag lebomló, a vegyes háztartási, az üveg, a papír és karton, valamint a műanyag és a fém hulladék kerül. Ti is vigyázzatok a környezetre, óvjátok és védjétek. Köszönöm szépen!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában az 50 g-os Milka Croissant 2 lej 89 bani, 1 kg-os Jakobs szemes kávé 64 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos tesz minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Karben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaikarbenta.ro oldalra. Hyundai Karben Tamás. Autók, szakértelem, bizalom. A dolgok nem maguktól történnek meg, te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
3: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
4: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Sláger Plusz harmadik órája kedden itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, és nem sokára felvesszük majd a harcot a Vakond ellen. Hát nagyon sok kert tulajdonos teszi fel a kérdést ilyenkor ősszel és télen, hogy vajon megszabadulhatunk-e a vakontúrásoktól. No, hogy mi a megoldás, hogy mi a helyzet, azt is megnézzük majd ebben az órában. Tartsatok velem, nem sokára hozom majd ezt a hírt, előtte viszont azért előkerülnek a jó zenék is. No, nem a föld alól, hanem itt a Plusz FM-en.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

együttes Lagertus harmadik órájában akkor irány ki a kertben. Hát ahogy beköszönt az ősz és közeledik a tél, sok kert tulajdonos teszi fel a kérdést. Vajon megszabadulhatunk-e végre a vakontúrásoktól? Vagy esetleg a kiskertünk télen is veszélyben van? Hát a tévhitekkel ellentétben a vakond nem alszik igazi téli álmot. Bár a hideg idő beálltával az aktivitása lelassul, a föld alatt továbbra is aktív marad. Mivel a fagyos hónapokban a giliszták és a rovarlárvák mélyebbre húzódnak a talajban, a vakond kénytelen követni őket, és még mélyebb alagútrendszereket készít. Ezért fordulhat elő, hogy ősszel és koratélen hirtelen újabb túrások jelennek meg a gyep közepén. A szakértők szerint a leghatékonyabb védekezés a megelőzés, a vakond háló beszerelése, vagy a természetes riasztószerek használata, mint például a fokhagyma, a vakondűző növények, vagy az ultrahangos riasztók. Mivel a vakond ugyebár védett állat nagyon sok országban, a kártevő írtó módszerek helyett kizárólag a kíméletes, elriasztó megoldások jöhetnek szóba. Ha tehát rendezett gyepet szeretnétek tavasszal, akkor érdemes még a fagyok beállta előtt felkészíteni a kertet a hivatlan föld alatti vendégek ellen. Hát remélem, hogy tudtam ezzel segíteni a kertészeknek, bár egyébként a vakondok azért sok esetben hasznos is, úgyhogy mindenképpen érdemes úgy felvenni vele a harcot, hogy ő közben ne sérüljön. Egyébként az ultrahangos riasztót annyiból nem találom jónak, hogy ezek mondjuk a kutyákra és a macskákra is rossz hatással lehetnek, úgyhogy érdemes mással kísérletezni természetesen. Aztán hát, ha megoldódik a probléma. Én azt üzenem a vakondoknak, hogy inkább hallgassák ők is a Plusz FM-et, ahelyett, hogy össze-vissza fúrnák a kertet. És természetesen ez a tanács rátok is érvényes.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: még ennyi nem elég. A Sláger Pluszból sem természetesen itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ami még mindig folytatódik, hiszen ugye a harmadik óra záródik jelen pillanatban, és előttünk van még egy 60 perces etap, egy újabb menet, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen, sőt velünk, hiszen a folytatásban jön Petru Anita, már is érkezik ide a helyemre a stúdióban. A mai napon ő az ügyeletes és az aktuális hírszerkesztő, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek után pedig érkezem vissza, és mutatom nektek, hogy a negyedik órát mivel kezdjük. Hát természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás, figyelem, ingyenes hitelügyintézés, magyarul. Válasz több mint 15 bankajánlata közül, a többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 7-ig az 500 g-os Donká Félszelektet őrölt kávéára 29,99 bani, valamint a csont nélküli sertéslapocka kilója mindössze 14,90 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Brico-ban október 14-ig a Bosch ütvefúrógépet 4 amperórás akkumulátorral és töltőkészlettel 20%-os kedvezménnyel mindössze 445,90 banért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe, és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brico, együtt, munkára készen!
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. A helyzet egyik legszembetűnőbb példája a tejipar. A román versenytanács legfrissebb ágazati vizsgálata szerint 2025-ben már 1 milliárd euró értékű tejterméket importált az ország, Magyarország pedig a legfontosabb külföldi beszállító. Első látásra nehezen érthető, miért szorul Románia ekkora élelmiszerimportra. Az ország ugyanis az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője. A emberek szerint épp ebben rejlik a román mezőgazdaság alapvető szerkezeti problémája. Románia azokban az agrártermék csoportokban ér el jelentős külkereskedelmi többletet, amelyek alacsonyabb feldolgozottságúak, gabonából, olajos magvakból, illetve élő állatokból. Románia tehát jelentős mennyiségű mezőgazdasági alapanyagot termel és értékesít külföldön, miközben sajtot, sertéshús, tejtermékeket, cukrot, édességeket nagy mennyiségben vásárol külföldről. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki ne nyissa meg az üzenetekben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgető hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A link egy olyan weboldalra vezethet, amely első pillantásra hivatalos fizetési felületnek tűnik. A hatóság szerint az internetes cím eltér a valódi szolgáltatásítól. Az ilyen oldalak célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes vagy bankkártya adatait. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Egyes termékekért az eredeti kikiáltási ár több mint 14-szeresét is hajlandók voltak kifizetni a vásárlók, az elkobzott táskák egyikének árverése pedig 7 órával tovább tartott a tervezetnél az egymást követő ajánlatok miatt. Az online árverési platformon jelenleg több mint 1350 különböző vagyontárgy szerepel, a rendszer indulása óta pedig az ismételten megkérdetett tételeket is beleszámítva, már közel 30 ezer termék fordult meg rajta. Az elicitáciánál kínálata rendkívül vegyes. Az elkobzott vagy végrehajtás során lefoglalt kisebb értékű használati tárgyak mellett autók, ingatlanok, ipari eszközök, táskák, sőt mozdonyok és vasúti vagonok is megjelennek az árveréseken.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon is sok a napsütés, napközben 23, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. Felhők nem lesznek felettünk, így csapadékra sem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad, fronthatás pedig nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosfodé úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosfodé út felszabadult szemközti sávjába terelik. November 1-jéig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát a Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Illetve infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozást lépett életbe az Uzinéler út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerül. Üljetek. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Kellemes keddet kívánok nektek, akár azt is mondhatnám még mindig, hogy kedveljük ezt a mai napot, ugye? 2026. október 6-a egyébként a dátum, a célállomás pedig továbbra is a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz 4. utolsó felvonása. Még ezt a 60 percet is együtt töltjük reményeim szerint. A mikrofonnál a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Keserű Tomi. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma. Hát kérem szépen, szinte mindenki találkozott már ugye azzal a jelenséggel, hogy a műanyag PET palackok kupakjai nem válnak le az üvegről, ugye? Hát ez már nem annyira újdonság. A jövőben viszont változás érkezhet majd ezeknél a palackoknál, méghozzá a lecsavarhatatlan kupakok után egy újabb feltűnő dolog jön, hogy pontosan mi lesz ez, az kiderül az óra második felében. Nálunk pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. További jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várat!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Fókusz negyedik órájában pattanjunk biciklire, ugyanis hegyi kerékpáros hétvégének ad otthont október 16-a és 18-a között a Jepis völgy. A Bike Fest szervezői enduróval, elektromos kerékpáros enduróval és maratoni futammal készülnek. A versenyprogram október 17-én szombaton az enduró és az e-enduró futamaival kezdődik. Az indulóknak három különböző, egyenként mintegy másfél kilométeres pályán kell bizonyítaniuk. Ezeken kizárólag a lejtmenet idejét mérik. Az e-enduró mezőnyében elektromos rásegítésű kerékpárokkal lehet rajtozálni. Vasárnap az állóképesség kerül előtérbe. A maratoni futam résztvevőire 25 kilométeres útvonal vár, 1000 méteres szintkülönbséggel. A szervezők szerint a környék adottságai kiválóan illenek a versenyhez. A látványos táj mellett azonban a pályák nehézségeivel is számolniuk kell a bringásoknak. A férfiakat és a nőket egyaránt három korcsoportban várják. A 14-18 évesek, a 19-29 évesek és a 30 év felettiek mezőnyében. Már Nagyváradról, Kolozsváról, Nagybányáról, Szatmárnémetiből, Aradról és Zilahról is érkeztek nevezések. A jelentkezés azonban továbbra is nyitott. A részletes tudnivalókat és információkat a Bikefest Valea Jepisului Facebook oldalon találhatjátok meg, amennyiben felkeltettem az érdeklődéseteket. Mindez tehát ez a hegyi kerékpáros hétvége október 16-a és 18-a között lesz. Úgyhogy ebben az esetben is kalandra fel.

0: fürdőzés szerelmeseinek is készültem egy hírrel a slágerek és magyar kedvencek mellett. Ettől a hónaptól ugyebár bezárnak a nagyváradi szabadtéri medencék. A hideg idő közelettével a bérleteseknek és az igazolt sportolóknak is a fedett medencére kell váltaniuk. A nagyváradi VSK közlése szerint a hideg idő közelette miatt szeptember 30-án használhatták utoljára a vendégek a szabadtéri olimpiai medencét. A bérletesek október 1-től a Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában úszhatnak. Az olimpiai medencét kiürítik és felkészítik a téli időszakra. A szabadtéri műugró medencét is bezárják. Ezt a helyi klubok igazolt sportolói és csapataik használták, akik a fedett Hermann Scheer úszodában folytatják az edzéseket. Mi is csobbanunk továbbra is a jó zenékben itt a Pluszon, úgyhogy várlak benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüvegkeretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
4: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez már a Sláger Plusz negyedik órája kedden október 6-án. Tegye fel a kezét, akit idegesít a PET palackok lecsavarhatatlan kupakja. Biztosan sokan vannak ezzel így. Hát ha mindez még nem lenne elég, kérem szépen, újabb és feltűnő változás jön ezeknél a palackoknál, hogy mire kell számítani, azt is elmondom nektek hamarosan. Addig meg hát mindenkit lenyugtatok, relax, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

a közvetlen nyomot hagy a csomagolás esztétikáján. A vásárlók emiatt egyre gyakrabban találkozhatnak majd enyhén szürkés, sárgás vagy opálos árnyalatú, kevésbé átlátszó palackokkal. A szakértők kiemelik, hogy nem hibás szériáról vagy rosszabb minőségű italokról van szó. Az anyagtulajdonságok és a tisztasági szabványok változatlanok maradnak. A kristálytiszta áttetsző flakonok kora azonban lassan véget ér. A fenntarthatósági törekvésekhez a gyártók és a fogyasztók szokásainak is alkalmazkodniuk kell, hiszen a jövőben az esztétikum helyett a műanyag zárt láncú újrahasznosítása élvez elsőbséget. Úgyhogy ha a jövőben ti is ilyen jellegű palackokkal találkoztok, akkor ne ijedjetek meg, ne lepődjetek meg, semmi baj nincsen, csupán a csomagolás változott, ami benne van, az elviekben ugyanaz a minőség, mint korábban is. Mint ahogyan nálunk is, ugye, a legjobb zenék szólnak itt a Plus FM-en, ráadásul mi nem is csomagoljuk újra, már is jönnek a slágerek és a

0: Megköszönöm a mai napra is a kitartó és kitüntető figyelmeteket 2026. október 6-án kedden, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában ti a Sláger Pluszt hallottátok. És remélem, hogy holnap is hallani fogjátok, és együtt rádiózunk majd. Találkozunk a hét munkanapjainak a közepén, a szokott időben és helyen. Búcsúzom, Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek, ti viszont mindenképpen maradjatok, hiszen jönnek a hírek Petru Anitától, aztán startol egy újabb zenei óra, úgyhogy lesz mit hallgatni. Már is mutatom nektek, hogy mi a búcsú dalom. Találkozunk tehát holnap. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor. Sziasztok! Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. A korábbi elnök a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az AUR jövőjéről a romániai polgárok politikai elittel szembeni elégedetlensége kapcsán. Traian Băsescu kijelentette, hogy az AUR megjelenését ez az elégedetlenség segítette elő. Arra a kérdésre, hogy miként alakul az AUR helyzete a közvéleménykutatásokban, és hogy az előrehozott választások esetén még nagyobb támogatottságot szerezhet-e, Băsescu azt válaszolta, szerinte a pártnak már nincs jelentős növekedési potenciája. Mint ismeretes, a felmérések szerint az AUR, amely eddig még egyszer sem volt kormányon, viszont a szociáldemokratákkal közösen buktatta meg májusban az Ilie Bolozsán vezette kormányt. A legnépszerűbb párt támogatottsága 40% környékén van. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre, díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú város részt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be, választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor, számolt be a Guardian. David Robinson szerint a legkorszerűbb mesterséges intelligencia cégeknél változásokra van szükség. Az OpenAI fejlesztési ütemére jellemző, hogy egyik újításról a másikra ugrálnak, miközben nem tudják elérni azt a biztonsági szintet, amire szükség lenne. Az utóbbi időben az EMI cégek saját fejlesztői egymás után kezdték el kongatni a vészharangot, hogy éppen most dől el az emberiség sorsa, és a szabályozatlan fejlesztés lesz a vesztünk. Vannak szkeptikusok is. A 2008-as pénzügyi krachot megjósuló Steve Eisenman például azt állítja, csupán az EMI cégek érdeke a pánikkeltés.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. A Banka Transilvánia bemutatja az Orádia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysóa a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orádia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 literes 3,5%-os Zuzu integrál tej 6 lej 99 bani, a 2 literes Parla Hargitay buborékmentes ásványvíz 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt. Lakokos.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. Bíróság elé került egy Bihar megyei anya, mert kivette gyerekeit az iskolából és otthoni oktatásban részesítette őket. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, és kibővített hatásköröket biztosított a Transelektrika hálózat irányítónak. A társaság súlyos egyensúlyhiány esetén drasztikus intézkedéseket is hozhat, beleértve az export csökkentését vagy teljes leállítását, illetve a fogyasztás korlátozását. A krízis fő kiváltó oka továbbra is a Duna rendkívül alacsony vízállása. A piaci szabályozás miatt, amely előnyben részesíti a nap- és szélenergiát, a hidroelektrika vízerőművei jobbára csak a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején kapcsolódnak be a termelésbe. A hivatalos előrejelzések szerint az ország energetikai sebezhetősége még jó ideig fennmarad. Bíróság elé került egy két gyermekes Bihar megyei anya, akit azzal vádolnak, hogy akadályozta gyermekei hozzáférését a kötelező oktatáshoz. A nő 2023. szeptemberében kivette fiát és lányát egy Bihar megyei általános iskolából, majd egy külföldi magániskola által nyújtott otthoni oktatási lehetőséget vett igénybe. A belényesi ügyészség szerint a külföldi intézmény által kiállított dokumentumok ellenére ez az oktatási forma Romániában nem elismert, ezért a gyerekek 3 éven keresztül nem jártak az országban akkreditált oktatási intézménybe. Az ügyészség 2 rendbeli bűncselekményt állapított meg, az ügy pedig szeptember elején került a belényesi bíróság elé. A kötelező oktatáshoz való hozzáférés akadályozása a román büntető törvénykönyv szerint 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnyben tanyázunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a kávét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. A házon kívüli fogyasztás nem korlátozódik a kávézókra, ide tartozik az automatákból vásárolt kávé és a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról híres Olaszországban az emberek 72%-a az otthonában issza a világ legnépszerűbb melegitalát, aminél a magyarországi arány is alacsony. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változott. Romániában 1 évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: hétköznap este 8-tól. Csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a negyed literes figa üdítő 7 lej 99 bani, a 0,33 literes üveges Ursus sör 2 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: A Banka Transzilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fényshow a Sebeskörösön. Drónshow és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. A helyzet egyik legszembetűnőbb példája a tejipar. A román versenytanács legfrissebb ágazati vizsgálata szerint 2025-ben már 1 milliárd euró értékű tejterméket importált az ország, Magyarország pedig a legfontosabb külföldi beszállító. Első látásra nehezen érthető, miért szorul Románia ekkora élelmiszerimportra. Az ország ugyanis az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője. Emberek szerint épp ebben rejlik a román mezőgazdaság alapvető szerkezeti problémája. Románia azokban az agrártermék csoportokban ér el jelentős külkereskedelmi töbletet, amelyek alacsonyabb feldolgozottságúak, gabonából, olajos magvakból, illetve élő állatokból. Románia tehát jelentős mennyiségű mezőgazdasági alapanyagot termel és értékesít külföldön, miközben sajtot, sertéshús, tejtermékeket, cukrot, édességeket nagy mennyiségben vásárol külföldről. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki ne nyissa meg az üzenetekben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgető hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A link egy olyan weboldalra vezethet, amely első pillantásra hivatalos fizetési felületnek tűnik. A hatóság szerint az internetes cím eltér a valódi szolgáltatásítól. Az ilyen oldalak célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes vagy bankkártya adatait. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Egyes termékekért az eredeti kikiáltási ár több mint 14-szeresét is hajlandók voltak kifizetni a vásárlók. Az elkobzott táskák egyikének árverése pedig 7 órával tovább tartott a tervezetnél az egymást követő ajánlatok miatt. Az online árverési platformon jelenleg több mint 1350 különböző vagyontárgy szerepel. A rendszer indulása óta pedig az ismételten megkérdetett tételeket is beleszámítva, már közel 30 ezer termék fordult meg rajta. Az elicitáciánál kínálata rendkívül vegyes. Az elkobzott vagy végrehajtás során lefoglalt kisebb értékű használati tárgyak mellett autók, ingatlanok, ipari eszközök, táskák, sőt mozdonyok és vasúti vagonok is megjelennek az árveréseken.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. A korábbi elnök a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az AUR jövőjéről a romániai polgárok politikai elittel szembeni elégedetlensége kapcsán. Traian Băsescu kijelentette, hogy az AUR megjelenését ez az elégedetlenség segítette elő. Arra a kérdésre, hogy miként alakul az AUR helyzete a közvéleménykutatásokban, és hogy az előrehozott választások esetén még nagyobb támogatottságot szerezhet-e, Băsescu azt válaszolta, szerinte a pártnak már nincs jelentős növekedési potenciája. Mint ismeretes, a felmérések szerint az AUR, amely eddig még egyszer sem volt kormányon, viszont a szociáldemokratákkal közösen buktatta meg májusban az Ilie Bolozsán vezette kormányt. A legnépszerűbb párt támogatottsága 40% környékén van. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre, díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autó csak díj ellenében hajthatnak be, választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor, számolt be a Guardian. David Robinson szerint a legkorszerűbb mesterséges intelligencia cégeknél változásokra van szükség. Az OpenAI fejlesztési ütemére jellemző, hogy egyik újításról a másikra ugrálnak, miközben nem tudják elérni azt a biztonsági szintet, amire szükség lenne. Az utóbbi időben az EMI cégek saját fejlesztői egymás után kezdték el kongatni a vészharangot, hogy éppen most dől el az emberiség sorsa, és a szabályozatlan fejlesztés lesz a vesztünk. Vannak szkeptikusok is. A 2008-as pénzügyi krachot megjósoló Steve Eisenman például azt állítja, csupán az EMI cégek érdeke a pánikkeltés.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

csak rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

Szuper magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. Bíróság elé került egy Bihar megyei anya, mert kivette gyerekeit az iskolából és otthoni oktatásban részesítette őket. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, és kibővített hatásköröket biztosított a Transelektrika hálózat irányítónak. A társaság súlyos egyensúlyhiány esetén drasztikus intézkedéseket is hozhat, beleértve az export csökkentését vagy teljes leállítását, illetve a fogyasztás korlátozását. A krízis fő kiváltó oka továbbra is a Duna rendkívül alacsony vízállása. A piaci szabályozás miatt, amely előnyben részesíti a nap- és szélenergiát, a hidroelektrika vízerőművei jobbára csak a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején kapcsolódnak be a termelésbe. A hivatalos előrejelzések szerint az ország energetikai sebezhetősége még jó ideig fennmarad. Bíróság elé került egy kétgyermekes Bihar megyei anya, akit azzal vádolnak, hogy akadályozta gyermekei hozzáférését a kötelező oktatáshoz. A nő 2023. szeptemberében kivette fiát és lányát egy Bihar megyei általános iskolából, majd egy külföldi magániskola által nyújtott otthoni oktatási lehetőséget vett igénybe. A belényesi ügyészség szerint a külföldi intézmény által kiállított dokumentumok ellenére ez az oktatási forma Romániában nem elismert, ezért a gyerekek 3 éven keresztül nem jártak az országban akkreditált oktatási intézménybe. Az ügyészség 2 rendbeli bűncselekményt állapított meg, az ügy pedig szeptember elején került a belényesi bíróság elé. A kötelező oktatáshoz való hozzáférés akadályozása a román büntető törvénykönyv szerint 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnyben tanyázunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a kávét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. A házon kívüli fogyasztás nem korlátozódik a kávézókra, ide tartozik az automatákból vásárolt kávé és a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról híres Olaszországban az emberek 72%-a az otthonában issza a világ legnépszerűbb melegitalát, aminél a magyarországi arány is alacsony. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változott. Romániában 1 évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: For you, I guess you moved on really
1: easily. Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes elverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. A helyzet egyik legszembetűnőbb példája a tejipar. A román versenytanács legfrissebb ágazati vizsgálata szerint 2025-ben már 1 milliárd euró értékű tejterméket importált az ország, Magyarország pedig a legfontosabb külföldi beszállító. Első látásra nehezen érthető, miért szorul Románia ekkora élelmiszerimportra. Az ország ugyanis az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője. Emberek szerint épp ebben rejlik a román mezőgazdaság alapvető szerkezeti problémája. Románia azokban az agrártermék csoportokban ér el jelentős külkereskedelmi töbletet, amelyek alacsonyabb feldolgozottságúak, gabonából, olajos magvakból, illetve élő állatokból. Románia tehát jelentős mennyiségű mezőgazdasági alapanyagot termel és értékesít külföldön, miközben sajtot, sertéshús, tejtermékeket, cukrot, édességeket nagy mennyiségben vásárol külföldről. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki ne nyissa meg az üzenetekben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgető hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A link egy olyan oldalra vezethet, amely első pillantásra hivatalos fizetési felületnek tűnik. A hatóság szerint az internetes cím eltér a valódi szolgáltatásítól. Az ilyen oldalak célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes vagy bankkártya adatait. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Egyes termékekért az eredeti kikiáltási ár több mint 14-szeresét is hajlandók voltak kifizetni a vásárlók, az elkobzott táskák egyikének árverése pedig 7 órával tovább tartott a tervezetnél az egymást követő ajánlatok miatt. Az online árverési platformon jelenleg több mint 1350 különböző vagyontárgy szerepel, a rendszer indulása óta pedig az ismételten megkérdetett tételeket is beleszámítva, már közel 30 ezer termék fordult meg rajta. Az elicitáciánál kínálata rendkívül vegyes. Az elkobzott vagy végrehajtás során lefoglalt kisebb értékű használati tárgyak mellett autók, ingatlanok, ipari eszközök, táskák, sőt mozdonyok és vasúti vagonok is megjelennek az árveréseken.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. A korábbi elnök a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az AUR jövőjéről a romániai polgárok politikai elittel szembeni elégedetlensége kapcsán. Traian Băsescu kijelentette, hogy az AUR megjelenését ez az elégedetlenség segítette elő. Arra a kérdésre, hogy miként alakul az AUR helyzete a közvéleménykutatásokban, és hogy az előrehozott választások esetén még nagyobb támogatottságot szerezhet-e, Băsescu azt válaszolta, szerinte a pártnak már nincs jelentős növekedési potenciája. Mint ismeretes, a felmérések szerint az AUR, amely eddig még egyszer sem volt kormányon, viszont a szociáldemokratákkal közösen buktatta meg májusban az Ilie Bolozsán vezette kormányt, a legnépszerűbb párt támogatottsága 40% környékén van. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre, díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autó csak díj ellenében hajthatnak be, választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor, számolt be a Guardian. David Robinson szerint a legkorszerűbb mesterséges intelligencia cégeknél változásokra van szükség. Az OpenAI fejlesztési ütemére jellemző, hogy egyik újításról a másikra ugrálnak, miközben nem tudják elérni azt a biztonsági szintet, amire szükség lenne. Az utóbbi időben az EMI cégek saját fejlesztői egymás után kezdték el kongatni a vészharangot, hogy éppen most dől el az emberiség sorsa, és a szabályozatlan fejlesztés lesz a vesztünk. Vannak szkeptikusok is. A 2008-as pénzügyi krachot megjósuló Steve Eisenman például azt állítja, csupán az EMI cégek érdeke a pánikkeltés.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: jövőre.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Ember fent nincs, baj nincs haragban senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. Bíróság elé került egy Bihar megyei anya, mert kivette gyerekeit az iskolából és otthoni oktatásban részesítette őket. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, és kibővített hatásköröket biztosított a Transelektrika hálózat irányítónak. A társaság súlyos egyensúlyhiány esetén drasztikus intézkedéseket is hozhat, beleértve az export csökkentését vagy teljes leállítását, illetve a fogyasztás korlátozását. A krízis fő kiváltó oka továbbra is a Duna rendkívül alacsony vízállása. A piaci szabályozás miatt, amely előnyben részesíti a nap- és szélenergiát, a hidroelektrika vízerőművei jobbára csak a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején kapcsolódnak be a termelésbe. A hivatalos előrejelzések szerint az ország energetikai sebezhetősége még jó ideig fennmarad. Bíróság elé került egy két gyermekes Bihar megyei anya, akit azzal vádolnak, hogy akadályozta gyermekei hozzáférését a kötelező oktatáshoz. A nő 2023. szeptemberében kivette fiát és lányát egy Bihar megyei általános iskolából, majd egy külföldi magániskola által nyújtott otthoni oktatási lehetőséget vett igénybe. A belényesi ügyészség szerint a külföldi intézmény által kiállított dokumentumok ellenére ez az oktatási forma Romániában nem elismert, ezért a gyerekek 3 éven keresztül nem jártak az országban akkreditált oktatási intézménybe. Az ügyészség 2 rendbeli bűncselekményt állapított meg, az ügy pedig szeptember elején került a belényesi bíróság elé. A kötelező oktatáshoz való hozzáférés akadályozása a román büntető törvénykönyv szerint 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnyben tanyázunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a kávét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. A házon kívüli fogyasztás nem korlátozódik a kávézókra, ide tartozik az automatákból vásárolt kávé és a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról híres Olaszországban az emberek 72%-a az otthonában issza a világ legnépszerűbb meleg italát, aminél a magyarországi arány is alacsony. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változott. Romániában 1 évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. A helyzet egyik legszembetűnőbb példája a tejipar. A román versenytanács legfrissebb ágazati vizsgálata szerint 2025-ben már 1 milliárd euró értékű tejterméket importált az ország, Magyarország pedig a legfontosabb külföldi beszállító. Első látásra nehezen érthető, miért szorul Románia ekkora élelmiszerimportra. Az ország ugyanis az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője. Emberek szerint épp ebben rejlik a román mezőgazdaság alapvető szerkezeti problémája. Románia azokban az agrártermék csoportokban ér el jelentős külkereskedelmi töbletet, amelyek alacsonyabb feldolgozottságúak, gabonából, olajos magvakból, illetve élő állatokból. Románia tehát jelentős mennyiségű mezőgazdasági alapanyagot termel és értékesít külföldön, miközben sajtot, sertéshús, tejtermékeket, cukrot, édességeket nagy mennyiségben vásárol külföldről. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki ne nyissa meg az üzenetekben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgető hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A link egy olyan weboldalra vezethet, amely első pillantásra hivatalos fizetési felületnek tűnik. A hatóság szerint az internetes cím eltér a valódi szolgáltatásítól. Az ilyen oldalak célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes vagy bankkártya adatait. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Egyes termékekért az eredeti kikiáltási ár több mint 14-szeresét is hajlandók voltak kifizetni a vásárlók. Az elkobzott táskák egyikének árverése pedig 7 órával tovább tartott a tervezetnél az egymást követő ajánlatok miatt. Az online árverési platformon jelenleg több mint 1350 különböző vagyontárgy szerepel. A rendszer indulása óta pedig az ismételten megkérdetett tételeket is beleszámítva, már közel 30 ezer termék fordult meg rajta. Az elicitáciánál kínálata rendkívül vegyes. Az elkobzott vagy végrehajtás során lefoglalt kisebb értékű használati tárgyak mellett autók, ingatlanok, ipari eszközök, táskák, sőt mozdonyok és vasúti vagonok is megjelennek az árveréseken.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy